zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: addig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje. Nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúság érzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

koncerten. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozok tőle. Shine bright like a diamond. Shine bright.

csak igazi mai sláger megy a hajnali hullócsillagnézéshez is. Augusztus 12-e van, ez azt jelenti, hogy ma lesz a napfogyatkozás. Nálunk csak részleges, de hogyha szeretne valaki Vipáholyból eget kémlelni, akkor Sopronig el kell mennie. Ott 86%-os lesz a takarás mértéke. Jönnek a tudáspercek, aztán diszkózunk. Hurts, Wonderful Life. A Purple Disco Machine remixben hozom.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztusról már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival.

a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger. Ez a Rádió 1, ahol csak

akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, habár már olyan nagyon sok nincs is hátra belőle, kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strandfesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is, Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára, a Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is My Radio show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a nagyon korán kelőknek is. Fél öt után járunk egy kicsivel, úgyhogy ha kell egy kis bíztatás, ki az ágyból, gyerünk, die. Ezt most egy kolumbiai szupersztártól kapjuk meg, Shakirától, ez a Burna Boy-a közös dala.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Idegenben a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porcher Áron államtitkár erre válaszul azt mondta, több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
3: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészébe ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát, mert sajnos egy nagyon rozoga energetikai örökségünk van, és dolgozunk azon, hogy ezt minél hamarabb rendbe tegyük.
2: Az államtitkár hozzátette, az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedülnevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház. Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz a Debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhávön otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Az első meccsen 3-0-ra nyert a koppenhágai együttes. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30-kor a Deac sportkampuszon. Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk, erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között. Mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat, és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

igazi mai slágermegy, éles stílusváltás a folytatásban. Hozom már is az elmúlt 15 év egyik legismertebb DJ producerét, 33 éves, és pont akkor tört be, amikor az elektronikus zene nagyon nagyot ment, és tulajdonképpen ez lett maga a popzene. Kygót hozom, aki együtt kezdett például Avicii-vel, ő is északi, ő norvég, és van egy 25 éves norvég barátnője, szintén zenész, Victoria Nadine. Most jön a One Republic-kal közös

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jövő kettő, képzétek el, mit csinálnak a franciák. Egyébként ez egy jó dolog. Előzetes hozzájárulás után lehet csak megkeresni a fogyasztókat telefonon, az új fogyasztóvédelmi törvény szerint. Meglehetősen ritka ez a szabályozás, de a kéretlen reklámok visszaszorítása, a reklámhívások visszaszorítása miatt a fogyasztók védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt az van, 27 millió forintra büntethetnek hívásonként azt, aki felhív téged valamilyen szolgáltatásért. A vállalatokat pedig 136 millió forintnak megfelelő összegre büntetik, ha téged felhívnak úgy, hogy te nem járultál hozzá, hogy kiad a telefonszámodat.
2: Na de akkor már
1: ez
2: is
1: fölteszem.
2: Ez nagyon jó, az első kérdésem így szólna, hogy akkor előbb fölhívnak, hogy elnézést, uram, fölhívhatjuk önt egy ajánlattal?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen.
2: Mert akkor az ugyanúgy büntetendő, érted? Vagy hogy kér engedélyt rá? Az a
1: e-mailen körbe küldenek egy kérdőívet, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy edénnyel, banki szolgáltatással, biztosítással, pénzügyi befektetéssel kapcsolatban felhívjanak. És ha te nem járulsz hozzá, akkor bekerülsz egy központi adatbankba, ahol nem adhatok ki a telefonszámot. Ha mégis valaki felhív, akkor te jelentheted a hívást, és abban a pillanatban magánszemélynek is, ami azért durva, 27 millió forint.
3: Van 3 perc az egészségére.
1: Na akkor szerintem hogy kit hogy a hívogatnak. Igen, idegen a szám, mert eleve nem veszem föl, de a 061 azt fölveszem, mert azt tudom, hogy ilyen hívás. Tehát 061-523, azt tudom, hogy valami ilyen.
4: Eleve jelzi a telefonod már az, hogy kéretlen hívás. Tehát ezeket már fel se veszem, ez az egyik.
1: A másik... De már megismered a számot, mert valami kicsiben 30-as számról hívnak.
4: Neked nem írja ki a telefon. Hogyha 2-3 ember bejelenti azt, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi megkeresés, akkor ezt jelzi a központ,
1: ne
4: és neked már úgy írja ki a telefon.
1: És az iPhone kírja, hogy kéretlen hívás.
4: Igen, kéretlen hívás.
1: Hallod, Feri, miket tud a bige?
4: Nem? Nektek nem?
1: Mi van? Ezt te megint csak behallottad, nem?
4: Ezt jelzi a telefonot, hogy mondjuk marketing célú megkeresés.
1: De meg kiírja, hogy kéretlen
4: hívás. Igen, tehát olyan kéret, igen, és ha felhívod, akkor jó eséllyel valaki egy aranka.
1: Nálam ezt nálad írja.
4: Nem. Jó.
1: Hogy elment a kéretlen hívás.
4: Felnevet.
1: Igen, nem, fel kéretlen hívás. Érdekes.
4: Nem úszod meg 10 perc alatt.
1: Hát az ebből nem tudja, csak mert hogy egy agyiszar írja valaki. Ez ebből nem tudja, mi a Samsung tudja. Nem vagyunk Samsungos. A Samsungos vagy?
4: Én Samsungos vagyok.
1: Hát akkor
4: ezt
1: a Samsung küldi, hogy ne használd a telefont, mert elkopik.
2: Így van, mert a Samsung, érted, meg akar akadályozni életed nagy üzletének megkötésében, hogy a befektetési tanácsok.
1: Hát várjál, mi az, hogy a Samsung tudja, hogy őt zaklatja a cepteredénykészlet, hogy vegyen infralámpát? Nekünk meg iPhone-osoknak hagyják, hogy rászaladjuk,
2: azért,
1: hogy Tóth Marika vagyok, banki szolgáltatást
2: ajánlom.
1: Mert
2: ez amerikai cucc, itt a szabadság maga, érted?
1: Igen, itt azt kell megfizetni.
2: Aki akar.
4: Meg tudják, hogy ti jobban vagytok eleresztve, mert megengedhetitek magatoknak az iPhone-t, hogy megvehettek sok szart, úgyhogy ezért mennek rá.
1: Mondjad, Laci, várjál, Laci mondja, hogy iPhone-on is lehet azért valamit trükközni.
5: Hogy a betudod, hívásoknál jobb felső.
1: Hívásoknál jobb felső.
5: Ismeretlen hívók, és azokat mind, aki ismeretlen, azt így.
2: De várjál, ez már ismeretlen, de a Júlinak azt írja ki, hogy olyan megkeresés, marketing célú megkeresés, mert hárman jelentették azt a számot, érted?
1: Öt ember fölhívja a szám, ők lejelentik, hogy a 06-33-16-ról.
4: Én sose jelentettem ezt így vissza, de nekem mindig kiírja, igen, hogy tehát nem tudom, mi az üzenet, de tudom, hogy azt nem kell felvenni, mert akárhányszor felvettem, mindig az volt, hogy ott ült egy jaranka, igen.
1: Igen, én nem tiltok le idegen számot, magánszámot nem veszek föl, tehát ha nem ír ki semmit, azt nem veszek föl, de nem tiltok le magán ismeretlen számot, ez egy gyerek lemerül, fölhív valahonnan, valami történik, valahogy, tehát hogy azért én magám nem mindig veszek föl ismeretlen számokat, de nem tiltom le. De ekkorát ugrott a Samsung.
4: Ekkorát.
1: Hát most hagyjuk ezt a hírt a francba, veszünk a Samsungról.
4: Hogy azt mondják, hogy az iPhone-osok is tudják. Én arra lennék kíváncsi, ezeknek a típusú megkereséseknek van bármiféle hatása. Tehát, hogy 100-ból 1 odaér.
2: Szerintem nagyon sok. Egyébként nem csinálnák. Tudod,
1: tényleg?
2: Bíz. Hát gyerekek, hát egyébként, hogyha ez soha nem indult volna be, nem ugrott volna be egyetlen egy ember se rohadt nagy pénzzel, akkor ezt nem csinálnák.
4: Jó, 15 éve még volt
2: létjogosultsága. Most is van. Hát Juli, abban a világban, ahol fölhív egy vadidegen ember egy nagymamát, hogy itt van nálam az unokád, mert rosszul lett, küldjél pénzt és odaadjuk, szerinted annak az ígéretével, hogy kedves Marika néni Pista bácsi,
4: visszanő
2: Ferikén,
4: a porca.
2: Így van, bármit el lehet adni.
4: Uh-huh. Én azt szeretem, hogy ez a vonal végén mindig ilyen nagyon-nagyon szomorú nagyon
1: unott borzasztó, hangú, de tényleg
4: nagyon papírról olvassa a saját nevét is.
1: Tehát egy csicserengő hangú, ilyen cuki hangú nő lenne, még esküszöm meg is hallgatnám, de olyan szinten hatol bele az intimteretbe, és ráadásul ő unja, hogy engem fölhív, hogy már azon felcseszem magam, hogy fia, te ennyire unod, amit ajánlasz, akkor miért hallgassam meg? Fölhívsz, fogalmam is, hogy ráérek-e, én marha felveszem, de még ezt te is unod, ezt a szart, amit el akarsz adni. Miért kér, hogy meghallgassam? Már most unod, hogy el akarod nekem adni.
4: A legnyomorultabb meló. Hát én ezt meséltem nektek, hogy én ilyet csináltam, sőt, én csináltam, biztosítást próbáltam így eladni. Úgyhogy az aranyoldalakat csaptam föl, és gyakorlatilag az A betűtől kezdve elkezdtem felhívogatni az embereket.
2: Jó, hadd találjam, de mit találjam ki, egyet se adtál el.
4: Hát dehogy is. De mondom,
1: mit ajánlottál? Hát,
4: volt egyszer ugye, amiről meséltem, hogy a tisztítószerek.
1: Tényleg, úristen.
4: Ott egyébként egészen jól hasítottam. Mentél? Igen.
1: És honnan volt meg a telefonszámotok?
4: Kaptam egy listát.
1: De honnan kapsz telefonszámlistát?
2: Ahogy kikerülnek, hát ez mindennapos, most már eladják.
1: De honnan, hogy kinek adom meg a számomat, aki aztán eladja? Tudják, a barátaim, a családom, ki adja el a számomat?
4: Igen, csomó helyen
1: a szolgáltató?
4: Igen, de egy csomó helyen csak úgy tudsz vásárolni, hogy beixeled azt, hogy egyrészt hozzájárulsz az adataidnak a kezeléséhez, másrészt pedig, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy kereskedelmi célra felhasználják a telefonszámodat.
1: Egyébként egy csomó futárszolgáltnak is megadod. Azok szerintem millió számot telefonszámot adnak és kereskednek az adattal.
4: Fogják az adatbázist, aztán továbbadják, igen. Aha. Az, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként hogyan kerültek elém ezek a listák, Azt nem tudom, de hát azt mondtam, hogy álnevem volt, Kis Virág.
2: Új, de jó név. Kis Virág.
4: Igen, hogy a visszautasítást ne a Géva Júli kapja, hanem a Kis Virágot küldjék.
2: És volt neked izi tréninget, hogy kell csinálni? Tartottak előtte, vagy csak azt mondták, Júli, itt a izé, tessék hívogatni?
4: Volt, és olyan volt, képzeld el, hogy bent ültünk a Váci utcában, volt, kibéreltek egy ilyen nagy termet, és ott ültünk 18-20 ilyen fiatal kislányok, és akkor elmondta a nő, hogy akkor mit kellene árusítani. Tehát hogyan kellene megkeresni ezeket az embereket, hogy mivel köszönsz, hogy mondod el, hogy mit mondasz. Kaptunk egy ilyen kis listát is, hogy mivel kell bemutatkozni, és akkor volt egy csaj, aki így felállt az egész bemutató végén, és így kiment, és így utána nézett ilyen, hogy na, ez élete lehetőségét engedte.
2: Igen, és ezek után egy fillért nem kerestél hónapokig.
4: Iszonyatos jutalékok mentek ezek után. Még a Budapest TV-nek is árusítottam. Úristen, reklámidőt.
1: Ezt mesélted, hogy a Budapest TV-t adtad el. Igen.
4: Ilyen 10 másodperces inzerteket. Adja,
1: ti végig hallgatjátok, vagy ráteszitek?
2: Tehát, én megköszönöm, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, de nincs rá szükségem.
1: Igen.
2: Megőrülsz, mire végig hallgatod.
1: És sose szimpatikus, aki felhív.
2: Igen.
1: Még egyszer nem hívott fel egy ilyen csicsergő hangú 25-ös, nem? Hogy így valami nagyon jó szolgáltatást ajánl. Csak egy ilyen unott Marika hívogat mindig.
2: Aki érzed, hogy van mit eladnia, aki érzed, hogy így kedves, aranyos, és ráadásul, hogy legalább azt nézzék már meg, hogy tudjanak beszélni. Nem érted, amit mond. Vagy ez tudatos?
1: Ne, de igen,
2: hogy úgy mondja a cég nevét, hogy nem érted, hogy mi, meg a szolgáltatást se.
4: Figyelj, nekem van...
1: Igen, megkérdezed, de nem kérdezed, meg bizondalás csak én. És már azon felhúzod magad, hogy megvan a telefonszámod.
4: Pénzügyi és befektetési célú, ilyen megtakarítási célukkal szoktak engem megkeresni, és volt például olyan, hogy egy pasi háromszor jött vissza, minden alkalommal elhajtottam, hogy ne haragudj, most nem alkalmas, éppen elmondtam, hogy éppen hol vagyok, és kezdődik két hét múlva, megkérdezte, hogy mikor hívhat vissza. És megmondtam, hogy két hét múlva beszéljünk, mert akkor talán azt gondoltam, hogy elfelejti.
2: Nem, ez beírja a naptárjába.
4: És beírja a naptárjába, de annyira, hogy a két héttel ezelőtti szituációról is utal, hogy na, meggyógyult azóta, nem tudom, a kiskutya, mert éppen arra hivatkoztam, hogy ne haragudj, éppen állatorvosnál vagyok. Tehát, hogy felépít egy ilyen kis történetet. Tehát, hogy próbál.
1: Nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hívogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem. És elmondta, hogy igazából azért hívott, mert ő sosem kapott egyértelmű választ arra, hogy nem. És mondom, figyelj, ebben mit nem értettél, hogy 8 éve hívogatsz? Ő minden évben mondta, jó, akkor jövőben próbálkozom. Mondom, figyelj, nem fogok nálad befektetni, tehát hidd el, hogy nem tudsz újat mondani. De ő egy év múlva megpróbálja, megint följött, mert nem érted, hogy nem. Tényleg nem, hagyjatok már békén. És a 8. év után üvöltve elküldtem, hogy te tényleg nem érted, de nem fogod föl, hogy nem fogok nálatok, és úgy üvöltöttem vele, emlékszem, és annyira berágtam, a csávó, mondom, 6-8 éven keresztül évi egy telefont elengedett, hogy szerintem most eljött a pillanat. Ő ezt tudja. Hogy nekünk egyszer lesz egy tranzakció. És nekem hallgassa meg az ajánlatát. Figyelj, mint a sakál úgy üvöltöttem.
4: Rosszkor
1: is kapott el, tudod, meg mondom, és már hagyjál már békén, nem érted?
2: Ennél már csak egy szarabb van, amikor egy ismerősöd lesz ilyen.
1: Olyan nekem még nem volt.
2: Nekem volt.
1: Voltál ismerős, aki az
2: igen. Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív föl, őt simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na, ott
1: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
2: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
1: kötött egy dílt,
2: és jó díl.
1: Szerintem kézzed el sokan. Én nekem is az az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja,
2: igen, mert arról
1: elgondolkodik
2: már...
1: rajta, és megköti.
2: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
1: szerintem
2: egy jó
1: biztosítást. Szerintem annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik, mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
4: Így lett víztisztítónk. Így lett üdülési jogunk.
2: Ja, ez te vagy, Júli! Oh. Na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
1: Hát, olyan nem nagyon volt.
4: Amikor az első ilyen alkalom, amikor össze kellett állítanunk a híváslistát, amikor odaálltak fölém az ügynökök, és azt mondták, hogy akkor most nyisd ki a telefonszámodat, és akkor már volt, aki...
1: És a telefonkönyvedből... szegény rokonaid. Júli, mert megint én vagyok, hagyjál már békén. Hétvégén ott voltam nálatok. Nem érted, hogy nem?
4: És már akkor is voltak azért olyan nevek a telefonkönyvemben, mint akár te. Tehát, hogy ilyen nagy
1: köszönöm.
2: Emberek. Hogy nem hívtál?
1: Erre egy hívásodra emlékszem 98-ból. Valami infralámpát akarta rám sózni.
4: És azt mondták, hogy te ezeket ismered. Hát, ha őt be tudnánk szervezni.
1: Az milyen? Hallod? Ez egy ügynöki munka. Ügynöki munka, várjál. Itt van Dani. Hello, Dani. Jó reggel. Ciao.
6: Jó reggel. Sziasztok.
1: Te ezt 10 évig csináltad, Dani?
6: Hát kérlek szépen, ez úgy működött, hogy ültünk benne egy irodában, itt ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magától a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra, cuccot kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezte tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja meg neki tovább, vagy köszönj el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
1: Tehát mindenki volt takra pontosan találva, hogy mit kell csinálni. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
6: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutatás, ez nagyon vegyes volt, tehát aha, hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
1: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
6: Főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
1: De fölhívtatok is embereket, hogy jó napot kérlek, szeretném megkérdezni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
6: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát azt, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
2: Dani, fix be voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
6: 800-1000 fontos órabér volt.
1: Órabérben voltatok.
6: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt. Ez nagyon változó volt tényleg.
4: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
6: Egy monitor.
4: De nem lehetett csalni?
6: Hát nyilván lehetett, csak nem csak értem azt, mert a végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
1: De ha már, hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valaki. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
6: Nem csinálom.
4: Most a metró aluljáróban avonozik.
1: Avontárul a metró aluljáróban.
2: Jobb a íz a közvetlen értékesítésben.
1: Igen. Jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön húgyra lesz elrajtva. Tehát, hogy az félre van téve, Gyula a mezőgazdász írja, hogy nektek ez ott be van készítve azért.
4: Te is hogy nem égtél ki?
6: Hát kiégsz, de amúgy én szeretek beszélgetni, meg tudok nagyon sokat is beszélni, úgyhogy talán ez ami egy kicsit előrébb itt a dolgot.
1: Milyen típusú ember volt? Volt a belemenő, a nemet nem mondani, nem tudó, az agresszív, mi volt? Milyen típusokkal voltak, hogy mikiket
6: álkoztak? Már amúgy ugye 90%-ban már akkor is igazából rádrakták a telefon.
1: Jó, hogy rátették a telefon.
6: Aha, ja, persze.
4: És azt meg tudtad állapítani már rögtön az első halóból, hogy na ő az, akit be lehet szippantani, és most már fél órát fogunk beszélgetni?
6: Nem, az a helyzet, hogy nagyon hosszú volt mindig a bevezető szöveg, tehát mindig felolvastad a szöveg részét, hogy miért és hogyan keresed, és igazából rádakták a telefon meg. Utána jeldőlt, hogy így, szia.
1: Hát egyébként nem csodálom, szóval, hogy ezt azért évig hallgatni. Igen, és 10 évig bírtad?
6: Én is, igen, és én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
1: No, hát sorstársak, ne ragd rá.
2: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év.
1: Igen.
6: Ja.
1: Itt kérdezik a hangod alapján, hogy a vazelines krémből van még, amit ajánlottál, hogy megismertek néhányan, hogy abból tudnál még szerezni, maradt raktárod?
6: Nem, elfogyott.
1: Elfogyott? Én csődbe lett, tényleg belenyúljunk itt valamibe tényleg. Na jó, Dani, köszi, hogy csörögtél, ciao.
6: Sziasztok,
1: hello. Ciao.
2: Hello.
1: Igen. Dani, egy dolgot áruljál. Miért mindig a szabad napomon hívtatok reggel 8-kor, amikor aludhattam volna, kérdezi egy hallgató. Egyébként ez is jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Porteli kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Idegenben a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porser Áron államtitkár erre válaszul azt mondta. Több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
2: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészében ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát, mert sajnos egy nagyon rozog a energetikai örökségünk van, és dolgozunk azon, hogy ezt minél hamarabb rendbe tegyük.
1: Az államtitkár hozzátette, az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedül nevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház. Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz a Debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhávön otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Az első meccsen 3-0-ra nyert a koppenhágai együttes. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30 a Deac sportkampuszon. Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk, erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, 6 óra után 16 perccel. Hello, Eszter, jó reggelt. Hello, Feri, jó reggelt. Javulunk hangilag már, azért egy kicsit alakul
2: nem
1: ez a...
2: Nem hoztam el a panda hajtát.
1: Ez a dolog.
3: Nagyon köszönjük. Hát köszönjük. Ennyi hétfőn ugye megbeszéltük, hogy a gyógyír az megérkezik, és a gyógyulás útjára lépünk, hát tessék, ennyi.
2: De te mit használtál? Nagyon jó kis hangod, Feri.
1: Jó, megalakult, igen, meg visszatért a hangod.
3: Hello, hello.
2: Ja. Ez a mézes zsír, amit szoktál lenni ilyenkor esténként, ez segített neked.
3: De csak 9 és 10 között, tehát lefekvés előtt. Nem, jó. Azért érződik még, meg olyan furi, hogy így reggel még jól vagy vele, aztán elkezdesz napközben beszélgetni, ide-oda még oda is mondasz egyet, és akkor estére hello.
1: Valahogy egy kicsit elmegy, igen.
2: A Balázsi, tudtad azt, hogy Feri, nem csak Feri hívja Békát Békának, hanem Béka is Békának hívja Ferit?
1: Igen, ezt tudtam.
3: Oda-vissza békázunk.
1: Ők ilyen békafiú, békalány, meg ilyen nem tudom, békalencse.
2: Én csak az egyik oldal, azt hittem, hogy csak hívod őt Békának valamilyen pervers szexuális oknál fogva.
3: Egyébként így kezdődött.
2: Aha, oké. Okay. Na, ezt itt is hagyom. És a lényeg, tovább lépek gyorsan. És a lényeg, hogy igen, hogy nem tudtad, hogy oda-vissza így van.
3: Oda-vissza,
2: de ebből nincs ilyen identitásválságotok?
3: Nem, mi mind a ketten tudjuk, hogy ki kicsoda. Mert amikor én mondom, hogy Béka, tudom, hogy ő az. Amikor ő, akkor tudja, hogy én vagyok.
2: Hát ez furcsa, hogy gyerekek, hogy
3: ilyenek, ezt tudtam. Hogy Béka lány vagy Béka fiú, ilyet is szoktunk. Na, és akkor ez már így tökre rendbe
2: tesz. És akkor a gyerekek ebbi halak, vagy hogy van ez?
3: Nem, most már ők is kisbékák.
2: Kisbékák?
3: De nem.
2: De akkor elvesztette a szexuális jellegét ez a kifejezés.
3: Nem vesztette el, mert őket nem békázzuk. Tehát nem béka gyerekek meg mitten kisbékám, hanem ő Panna
2: ebbe
3: meg Soma.
2: Ebben azért belezavarodtunk ebbe a szituációba, de majd akkor nem ezt kibogozza valaki, akinek.
3: Tehát, hogy csak mi ketten vagyunk egymásnak békák. Érted? A gyerekek nem békák. Tehát ők
2: Balázs,
3: tudják, hogy
1: ez nem olyan bonyolult.
2: Melyik az a pozíció, amelyikből ez a név született?
1: Hát ez egy jó kérdés. Hogy
3: na,
1: ki
3: talált ki.
1: Ki hogy... Ki hogy
2: elugrott?
3: Hogy csinálják a békák? Igen.
2: Elugrált? Vagy úgy, hogy először ő, aztán megudant, és utána te, tudod, mert nem ilyen pete. Ilyen Jézus, fúj!
3: Rázsko Eszter, ülj átra! Nézd meg, petézik korra reggel.
1: Ez nem az én beállításom, ez valaki másnak a... Csak mondom, majd félkor megcsináljuk. Csak mondom, nem az én beállításomon vagyok. Gyerekek, nem látok nagyon semmit, úgyhogy egyőre. Vakon vagyok.
2: Na. Azt írva aki, hogy nagyon készen voltam a Focus Reportban.
1: Nem voltál. Claudia.
2: Nem is ittam, akkor még.
1: Csak miről fel voltál, ajzva fel voltál, dobva, pörögtél, pont belenéztem, de nem voltál készen szerintem.
2: Az a józan vagy, így, ilyen vagyok
1: ilyen,
2: józanom.
1: Amikor józan.
2: Ez
1: igen.
2: A józan.
3: Képzeld el.
1: Igen.
3: Mikor kaptak el?
2: A legelején, akkor megérkeztünk már.
3: Hála akkor. Istennek.
2: Igen.
3: Később baj lett volna.
2: Igen. Nem tudjátok értékelni az energikus kezdéseket.
1: Igen, nem voltál kész, néztük egyébként, tehát Claudiának nincs igaza. Átküldtek nekem belőle egy részletet, úgy illetett online láttam a tényleg.
2: Ki küldtál neked ezt a részletet?
1: A hallgatók elküldték így nekem Instára a fókusz anyagnak egy bizonyos részét. Úgyhogy ezért elnéztem, de nem voltál.
3: Én nem tudtam eldönteni, hogy most szeretnek-e téged, vagy se az RTL-nél.
1: Egyen? A fókuszanyagból?
3: Igen.
2: Nem láttam fókuszanyagot csinálni, nem tudnak, és nem is szeretnek, és nem is szeretnek nekik interjút adni, amúgy csak akkor el voltam a jó érzésekkel, de mindig úgy vágják meg, hogy lesz egy ilyen éle, tudod, valamilyen olyan éle, hogy ilyen, tudod, így nem érted. Nem?
3: Hát, na, hát ez a televíziózás, ugye?
2: Hogyha nincs
3: oda élet, mész valamit csinálni, azt akkor a végén... Azt
1: nem néztem végén, csak részeket láttam, mert nem láttam.
2: Tehát ahogy ezt úgy vágták össze, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen a gyerekeidről szólt. Emlékszel? Vagy 2 éve?
1: Az 2 éve volt, igen. Az 2 éve
2: és
1: volt.
2: Utána, és akkor most akkor az idei miről szólt?
1: Ehhez mi volt az ideiben?
2: Feri.
1: Hát, mi van?
3: Ha most akarunk róla beszélni, vagy nem, akkor döntsük el, mert ha akarunk róla beszélni, akkor szívesen elmondom, hogy még az RTL is azt a részét hozta ki belőle, már mindenki megszólalt, aki arra járt, aki nem járt.
1: De az a fókusz, kifejezetten a fókusz?
3: Igen.
1: És mit mondtak, hogy?
3: Hát ugye nyilatkozott a hölgy, akit állítólag bedrogoztak, de erre ugye nincs bizonyíték, meg na,
1: mindenki. Aha.
3: Tehát, hogy akarunk róla beszélni, beszéljünk.
2: Ez egészet, ez így egy belet, így összevágva.
3: Volt egy ilyen kedves kis mix belőle. Jézus, nem éreztem, Istenem. Hogy te ott dolgozol, tudod?
1: Aha.
3: De tényleg.
2: Na, de amúgy hát is akkor adjál nekik interjút, érted? Ez van a legdurább, hogy ott vagy, és akkor így nem akarsz nyilván interjút adni, mert amúgy senki sem szeret interjúkat adni, és akkor megteszed a kedvükért, mert benned van a jó szándék, és akkor azt mondja, hogy na várjál csak ide.
3: Tudod, mindenki azt mondja, hogy a vágóasztalon dől el, hogy mit mondtál.
2: Bizony. Jó, legközebb hozzá kell magukkal a vágót, és akkor azt mondom, ott a hónok alatt, jó, hogy nézzük egy más szemébe, ez a lényeg.
3: Ott akarok végig.
1: Elengedem már, erre nem mondok. Ja, nem mondok semmit igazából. Ma már talán helyre jövök az Oti buli után, írja valaki smiley-jellel.
3: Ugye, kedves 40-es, 50-esek, akik nem nagyon járnak bulizni, tudod, mert egyébként magának az Oti bulinak az egyik legjobb hozadéka az az volt, hogy szerintem megmozdul ilyenkor a 65 ezerből legalább 30 ezer ember, aki egyébként nem nagyon jár.
1: Aki nem megy el már bulizni.
3: Mert mi egyébként megyünk koncertre, megyünk haverokhoz, meg minden, de van egy csomó olyan ember, aki ilyenkor már nem, letette ezt az egészet, néha van egy születésnap, akkor oké, és már nem is emlékszel rá, hogy milyen az, amikor egy kicsit oda csapod magad. Igen ám, csak utoljára, ha hoz 20 évesen csináltad meg, ott egész más érzés volt másnap. Itt még szerdán van olyan, hogy az ember rosszul van.
2: Te balukapitány, nem, Lajcsira ittad magad.
3: Lajcsira,
2: volt a balukapitányban Lajcsi, emlékeztek Lajcsira?
1: Igen.
2: Az orángután. Igen. Te konkrétan Lajcsira ittad magad. Tehát úgy is elkezdte végig, mint Lajcsi.
3: Én jó voltam.
2: Csak Lajcsi ugye mindig banános fagyikehelyeket kért.
3: Én meg vodka szódát.
2: Unikumot és vodka szódát, igen.
3: A tévénéző gyerekeknek elmondjuk, hogy az ital rossz.
2: Rossz.
3: Jó?
2: Főleg a meleg, az a legrosszabb.
3: Az nagyon rossz.
1: Ja, igen, az mindenképpen. Ja. Oké, gyerekek, jól van. Gyorsan egy-két SMS, maximális jó reggelt, hölgyek, urak, Ádám vagyok, utálok ma korán kelni. Így alakult, bosszankodtam is, mert azt rejtem, hogy telibe tudlak hallgatni benneteket, legalább jól indul a napom, Sasu. Ne felejtsétek el a napfogyatkozást, ugye? Ma van, egyébként délután, illetve este jól látható majd. Na, itt vagyok végre, tegnapig azt hittem, hogy Szabin vagytok, óriási buli volt, soha nem gondoltam volna, hogy vala is bobóra fogok tombolni, kaptuk SMS-ben, nem írta alá az illető. Jó reggelt, én játszani jöttem hozzátok a call centeres munkával kapcsolatban, most hallgattam vissza az adást, 10 éve dolgoztam, 10 évvel ezelőtt én is hasonló. Munkakörben küldte nekünk egy SMS író, de nem írta alá.
3: Na, és azért a számonkérés részletét, vagy a rovatunkat ne felejtsük el, na, mert tegnap ugye nekem pittyent ám a telefonom. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az ember beállít dolgokat, akár egész hosszú időre is. Előre be tudsz ilyet állítani, tegnap pittyent itt adás közben, ugyanis pontosan 1 évvel ezelőtt történt az, hogy Ráskó Eszter azt mondta, hogy 1 év múlva szakszofonozik.
1: És az augusztus
2: 10-en. Meg is fogjuk tenni, Feri. Először te fújod, aztán én fújom.
3: Ez augusztus 11-es, ez a tegnapi napon volt. Aha. Reggel itt nekem van egy beírásom, 1 évvel ezelőtt tettem.
1: Én ezt már akkor elengedtem, amikor ez a fogadalom megszületett.
2: Elmondanám nektek, hogy ez nem egy, és amúgy nem Marcelin nem múlt, tehát, hogy elmondanám, hogy Marcelin, vagy
3: Marcelin a PET.
2: Igen, nem rajta múlott, mert ő többször is megkeresett engem, hogy na mi van, csak akkor pont mindig, hát ilyen akut turni időszakban voltam, és amikor 2 héttel ezelőtt eszembe jutott ez a dátum.
3: Gyorsan felhívtad, de azt mondtam, most már nem.
2: Akkor már úgy éreztem, hogy lehet, hogy ezt most már így ki kell mozogni valahogy. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy felejtsük ezt el, csak egy kis halasztást kérek.
3: És akkor írd be,
2: és azt mondom neked, hogy a disznóvágása meg lesz. Jó? Tessék.
3: Most mikor vágunk? Péntek vagy hétfő?
1: Hát, ugye, ha adjuk azt még, gyerekek. Most az gyerekek, augusztus van, nyár van. 30 fok van, még éljük egy kicsit, most ne menjünk a disztovágásra, ne döntsük most el, hogy az most pénteken vágjuk, vagy hétfőn vágjuk.
3: Jó, csak éljünk egy kicsit még.
1: Azt engedjük el.
2: Nehogy aztán Siófokra meg legyen, csak mondom.
1: Igen, nehogy aztán
2: Siófokon már.
1: Igen. Egyelőre, oké, a szakszofon rendben van, Siófokon jöhet, ha eljátszod, de még nem is akarom kiejteni ezt, hogy disznóvágás.
3: Jó,
1: nem is akarok róla beszélni, mert hogy olyan gyorsan itt lesz megint karácsony, meg disznó, nem. Még éljük egy kicsit, a nyarat, meg az augusztus.
2: De nehéz szó, hogy disznóvágás, hogy augusztus.
1: Igen. Ezt nem akarom még, ez még egy kicsit olyan nyár van, nekem még van egy hetem, majd ha visszajövök a forgatásból, még úgy van, bulikák vannak, még iszogatások, még fröccsök, még úgy horgászatok, még ne legyen az már, hogy akkor most pénteken, hogy legyen a téli szünet. Télen vágjuk, pénteken, vagy hétfőn.
2: És mit fogtok mostanában ugye Balatonban, a boton kívül?
1: A Balatonban mindent fognak a gyerekek igazából. Hát én most semmit, mert én most...
3: Csak bejebb kell sétálni hozzá.
1: Kicsit bejebb kell menni. Meg a csónakot vontatni kell egy időben.
2: Ilyen rákász izékkel jártak, nem? Ilyen hálókkal.
1: Van azért, a hajnalba kimennek, azért ott mindig van. Tehát Benni valamit mindig Mindig alkot, úgyhogy van, de én most nem fogok. Nem fogok semmit igazából.
2: És ma indul a forgatás?
1: Ma elindulunk Moszkvánt idezni. Gyerekek.
3: De jó,
1: nem mondom, hogy perspektívát tudtam váltani még egyelőre, de...
2: Behűtött kolbászokkal várnak téged?
1: A karakterem még egyelőre valahol ott maradt a szigeten. Egyelőre nem tudom felvenni a másik karaktert. Megmondom, hogy ez nem tudom, amikor egy színész két nehéz szerepet játszik. Nem tudok egyikből átmenni a másikba. Egyelőre nagyon középen vagyok, nagyon Balázs vagyok még. De igen, indulunk ma. Ma indulunk ma. Ma indulunk.
2: Jó.
3: És a nyomozó csapat ugyanaz.
1: Akarok is majd tőletek segítséget kérni.
2: Na, meglátjuk, hogy van-e.
1: Igen, mert fognak nektek a falra írni, segíteni holnap után. Aha. És ti meg azt juttassátok el hozzám, vagy hívjátok a bejelentővonat, és kapcsolódjatok be a buszba, és segítsetek nekem. Akarok, tényleg be fogják írni, hogy szóljatok a Balázsnak, mert itt és itt volt. Azokat juttassátok el, azokat az üziket. Ezt most értitek? Értitek, hogy ez most
3: nem
1: nagyon bonyolult. Hogy hívjatok fel azon a számon, a 06, nem tudom, majd mindjárt mondom. Segítsetek. Hát van egy élő rádió műsor, ti holnap után adásban vagytok.
4: Itt vagyok.
1: Hát itt vagytok.
3: Most egy Torgeles Sanyit én érted, nyomjak föl nálad?
1: Mindenkit, személyünk füleim vagytok.
3: Hát hogy?
1: Itt ültök, és itt van egy millió segítő. Hát érted? Kell itt hétfék bockodni, kapjuk el őket szombaton, menjünk haza, azt menjünk balatonozni. Érted? Hát most kell nekünk itt szórakozni ezzel? Hát kapjuk el őket. Mondjátok, hol?
4: Számot, Balázs.
1: Ennyi. Hát ez az.
4: Jó reggelt, mondd a számot.
1: Küldjétek el, azt vamzerkodjatok, azt vadásszuk le őket, azt menjünk haza.
2: Nem tudom, hogy érzek ezzel kapcsolatban, mert ugye...
1: Na nehogy már kiderüljön, hogy őket segítitek.
2: Hát az is van, hogy tudod, hogy itt vannak ezek a szimpatikus bűnözők.
1: Igen? Ebből a bűnöző az talán igaz. Ebből a bűnözővel egyet tudok érteni.
2: Igen, meg itt van Balázs, ugye, aki ugye nem jön dolgozni emiatt, ugye két napig.
3: Érted, hát most ezek után
4: még. Szépen szelektálunk. Akit felnyomunk, valakit nem?
1: Jó, akkor a 24-ből csak 12-t.
2: Jó,
3: nem mindegy.
1: Csak a párjának a felét. Nekem az is elég, ha elmondjátok, hogy ott láttátok a Schwabit, akkor már tudom, hogy ott lesz vele a Vésbini.
4: No!
3: Gabi!
2: Na, én ezt elmondom.
1: Én a korkedvezményen mondom, hogy Gabi, gyere, ülj le, fölállok neked, legyen szabad hely, mert...
4: Na, kapsz a fejét.
1: Hosszú ez a nap, Gabi, gyere,
2: ülj le. Sebestyén Balázs, most kihívtad magad ellen a sorsodra.
1: Nem, most, hogy tudom, hogy ez lesz, tudom, ez Gabi, mondom, nem gondolod, hogy nem fogsz kapni. Hát, vagy gyógyszertára környékén fogunk keresni melleteket a Schwabival. Hát, hol lennétek? STK-s gyógyszertár?
3: Vagy kutyakalja, mert karcsikát is biztos viszik.
2: Az óriás, hogy karcsikára ráadták a kis narancsága jelmezt látni.
4: Nem, ez a
2: cukorságnak.
1: 6 napig kínozni ezt a kutyát, hogy cipeled magad mindenhova.
2: Karcsikának az nem kínzás, mert karcsik, a harci kutya.
4: Meg ő hozzá van ám ehhez szokva. Hát ő az András mindenhova viszi karcsikát.
3: Na jó, de nem menekül közbe. Érted?
4: Menekül
3: az
4: azért
3: a tévéstúdióba.
2: Mi lesz, hogy a karcsikának PTSD-je lesz a műsort?
1: Lesz, igen. Ja, úgyhogy...
2: Én szállás nehezebb lesz találni kutyával, azt elmondanám, mert a vidéken azért az ilyeneket kikötözik az udvarra, csak mondom.
1: Igen. Igen.
4: Azért már kezdesz átlényegülni, mert látom a keki szín már ilyen
1: kicsit... Ja, ez kicsit teljesen
2: véletlen. Nem is vagy biztos, hogy tiszta, csak ez volt.
1: Teljesen véletlenbe öltöztem így igazából ma reggel. Jó van, gyerekek. Na, szóval, hogy azért én kicsit azért úgy ilyen bajtási segítséggel azért számítok rátok.
3: Itt hagysz bennünket, érted? Az még mi ez bajtáskodjuk.
1: Igaz. Ez igaz. Két napra itt
2: legyen. Két napot még pluszba a héten. Hát
1: mindegy segít neki, igen?
2: Nem tudom.
1: Kicsit dolgoznod kell? Egymás után egy-két napot jönnöd kell? Nem lesz az sok.
2: Én nem tudom, hogy ez jól esik-e nekem most
1: különben. Ne legyen egy szűnnap azért közbe, érted? Hát azért... Három nap egymás után. Hát mi lesz? Hát péntekre már ki leszel?
4: Ki lesz égve?
1: Ki lesz égve? Ezek a
2: kolbászagú leellőtű ilyen zsernyákok, hát én nem tudom.
1: Igen. Na mindegy, hogy ez van,
2: gyerekek. De mindenképp a hallgatókat kérjük meg, hogy segítsenek nekünk, és aztán majd Ferivel elmondjuk, hogy mi kinek segítünk.
1: Hát ez a segítségkérés, ez most a mi kis drága szekértáborunknak szólt, érzem. Hogy gyerekek, írjatok az itt lévőknek, majd valamelyik jó indulatú talán, aki itt segít, ha már ilyen kutyák vagytok.
2: Hát annál összenéztünk, és úgy látod, mi Team Jakubcsek vagyunk, ugye?
4: Hát abszolút.
2: Már csak azért is, ugye?
4: Abszolút.
2: Úgyhogy akkor lássuk, hogy igen? Akkor?
4: Persze.
1: Semmit szerint, hogy órán belül őket kapjuk el először.
4: Ne,
1: Gabi elesik a cipőfűzőjébe, Schwabinak is, de elmegy a kutyája. Jön a hetes busz, az ott valahol a keletinél elíti.
4: Van ott pár suta. Látok én ott abba sutákat. Arra gyunk annyi. Suta.
2: Városzili puhányok nyavaják?
4: Ahogy van, ahogy mondod, igen. Vannak abba, néztem a párokat én is, hogy kik indulnak, hagyjuk.
2: Jó, erre viszont fogadhatnánk, hogy ki fog elsőre kiesni. Nem fogadunk erre?
1: Gyerek, én ebben nem tudok részt venni.
2: Van egy ilyen 100.000 forintos tartozásod, Feri, hogy ki fogadhat, elfogadhatunk.
3: Milyen 100.000? Én? Neked? Mivel?
2: Annyit gomboltatok le rólam azzal, múltkor is Windlivel.
3: Ez van, oda kell figyelni.
2: Én most is kihelyezik a költségvetésemből.
3: Oda kell figyelni.
2: Elmondanám neked.
1: Az, aki most nyomtál egy sikeres Zsoti bulit, nehogy már most veled is meg akarod nyerni. Nyugalom, csigavér, dőj hátra. Igen, Zsoti üreg a buszba 6 napig részeget. Lászarom, mi történik, adjatok egy cigit. Nem érdekel. Mi megtettük, amit meg kellett, igen. Na jól van, gyerekek, megyünk. Nyomd, hírezni, reklámozni, kávét inni, zenélni, jövünk. Mindjárt évek után.
0: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
7: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A már csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
16: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztóvállalatokkal. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Amerikai erőcsatár a Deac kosarasainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű, tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A parkfenntartók nem ivóvíz minőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Az aszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17.000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit.
0: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
1: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes, a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles.
0: A DV Parking információit hallották.
1: Amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horvát az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzémes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatár a negyedik légiósa a debreceni egyetem együttesének. Szécsi Patrik a Deac jégkorong csapatánál folytatja. A 26 éves védő a dunaújvárosi acélbikáktól érkezett a debreceni egyetem együtteséhez. Szécsi Patrik az előző idényben 31 Erste Liga mérkőzésen 13 pontot szerzett. Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk, erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: DJ-zik a Rádió Egyen.
1: Már itt is vagyunk, 3-4-7 lesz, pontosan 3 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. És igen, és hát játékra is lehet jelentkezni, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne jelentkezni. Hát ez jó, jól elmondtam.
2: Igen, így általában nem, akkor jelentkezünk.
1: Az élek is a rutin, így van. Jelentkezzetek.
2: Ha nem érzed, akkor ne jelentkezz.
1: Igen, ha akarsz játszani, akkor ne. Ha úgy érzed, hogy
3: ha nem
1: akarsz...
3: hívnak, ne gyere.
1: Ennyi, ez van, gyerekek, ez van. Úgyhogy így állunk. Jó, egyébként mi a
2: ez mekkora volt az elnök úr?
1: Erről majd beszéljünk, ez már tegnap be volt készítve, de ma megemlíthetjük ezt.
2: Jó, azért... akkor majd később.
1: Nem ősz. Tudom, hogy ki jelöl kell a Trumpot egyébként. Egy...
2: Fenyegetést kaptak, ha viccelsz, hogy az elnöki gépet, a Air Force One-t megsemmisítik, lelövik szét, szedik az egészet, és akkor betették a csávót egy ilyet. Na mindegy, majd akkor később vegyük ezt elő.
1: Beszélünk róla. Hogy vagy magyar lesz-e? Nem, 12-én ez abszolút nem indokol, gyerekek, az mindig hónap eleje vagy hónap vége. Ezt egyelőre nem csináljuk. Gyónni se kell, nincs, hogy vagy magyar, nincsen. Hát most ez a hét végig megy. A jövő hét az egy kicsit csonka, de ezen a héten végig megyünk.
2: Így van.
3: Így van.
2: Hát már aki.
1: Már aki végig megy.
2: Végig megy, de mi végig megyünk.
1: Fura, egész héten itt vagyunk, ez nem is. Én nem, de hogy egy hetet dolgozunk, vagy dolgoztok folyamatosan. Mi történik ezen a nyáron? Túl sok lesz ez így.
2: Nyári szünet van még.
1: Nyári most szünet ilyen, van, nyári legyen. Szünet van, így van. Tehát ez most még így abszolút.
3: Mi kaptam meg a hónap dolgozója címet, hogy ez hónap elején, az a végén? Ez hogy van ez?
1: Ennyi adásod a hónapban, a második? Mondjuk nekem meg a harmadik, nekem meg a negyedik. Tehát én nagyon sokan nem vagyunk előrébb.
3: A pénteken összeszámoljuk ki, mit csinált a hét, jó?
1: Mondjuk ez most tényleg megrázó, ez a szerda-csüti péntek 3 nap egybe. Ez... Szerintem péntekre, mint a kutya, úgy ki leszel.
3: Na most ki vagyok, a gondolattól is. Már a gondolat is megviselt.
1: Ez most tényleg durva, hogy szerda-csüti péntek. Egyhozamban aztán, nehogy aztán sok legyen.
3: Hétfőn is itt kezdtem, ugye?
2: Négy a héten. Várjál,
1: hát voltál hétfőn is tényleg. Voltál hétfőn is, így van.
2: Mindegy. Annácska, ha van valami kis ilyen serlegünk, vagy érem, az porold már le, hogy pénteken át tudjuk adni,
3: disznót,
2: jó?
3: Disznót a gyöngyök elé.
1: A hónap, az meg augusztus dolgozója. Igen. Na, mondja, Dana.
4: Egyébként visszatérve most szent, de szerintem a menekülőket kellene támogatni.
1: No!
4: Hát szerintem jelentsetek, hogy hol legy. Hát figyelj.
1: Hát basszúr. Láttad azt a listát? Hát őket támogatod.
4: Hát itt a felületünk, őket
1: nem
4: kell.
1: Nem utáskodjatok.
4: Nehogy már.
1: Hát most te kivel vagy? Mit itt az előbb még velem volt? De kivel
4: most megvilágosodtam, hogy itt van egy hatalmas...
1: Mi történt?
4: Itt van egy hatalmas felület.
1: Igen?
4: Ez és nagyon-nagyon sok...
1: Igen,
4: nagyon
1: személyeskedni.
4: Igen, és...
1: Adjuk az esztem.
4: Kóboroltok országosan. Igen. Lehet nekünk megírni, hogy hol láttak benneteket.
1: Minket?
4: Hát miért ne?
1: Hát...
2: Na!
4: És akkor bemondja Eszter meg
2: a... Bemondja Eszter meg a... Nem várod.
4: Hát ez most hogy hol láttak benneteket?
1: Hát ez most nagyon rosszul esik. Hát kivel vagy te? Hát mit itt értétek?
4: Hát itt.
1: Hát itt együtt sírunk, együtt nevegyünk. Egy család vagyunk. Hát láttad azt a listát? Hát esnek kellnek.
4: Hát láttad.
1: Hagyjad már.
4: Suták.
2: Most kiben nem bízol?
1: Hát
2: suták.
1: Jó, most a Gabival jóban vagy, akkor ígérem, hogy még 3 napig kínozzuk egy kicsit. Hat jó? Igazából, ha nem kapjuk el a Gabit, az csak a Schwabinak. Schwabit kínozzuk vele. Szerintem a Schwabin lesz a legfájásabban, begyűjtjük őket. Itt vagyunk. Bírom tovább. Kész, végem van. Szóval, hogy jó, hát lehet ezt így is, Anna, lehet ezt így is, de...
4: Hát mire használjuk, hogy a felületeket, kérem szépen. Lehet erre, lehet arra.
1: Nem várt helyről jön a támadás. Nem várt helyről jön a szúrás igazából.
4: Nem lesz itt a főnök?
1: Igen. Tehát ezért segítsetek, hogy gyorsan. Ha elkapjuk előbb őket már, akkor itt tudok lenni pénteken. Csak mondom.
4: Az Eszter felé egy nagyon jó ajánlat.
1: Csak jelzem.
2: Mekkora lenni, hogy 2 nap alatt végez az egész
1: műsor. Szerda, csüti, begyűjtjük őket pénteken, itt ülök reggel. Akkor egy kávés, azt mondom, hogy...
3: Ne üljél itt pénteken, szerintem.
1: Legyél itt.
3: Nem, menjél csak vidékre. Oda menj, ott szeretnek téged ott.
4: Hurikázzál csak a 40 fokban.
3: Oda menj, így van.
1: Igen, egyébként tényleg. 8 órát, 36 fokos buszban a legkirályabb dolog, igen.
3: Ízzadjon a kóbász.
1: Igen, igen. Ide valaki igaza van. Kaminski Fanni nem dolgozott annyit, mint Eszter. Csak nem annyi.
2: Pénzügyileg más volt, de...
3: Ha ez a referencia, akkor viszont beszélünk el könyvelőmben, mert nagyon pénzek várhatóak.
1: Pénzügyileg más volt a konstrukció. Azt most olvastam, havi 86. 86M. 44 hónap
3: milliárd. Semmiért?
2: Jó, gyere, 24-ben készen lét. Nem aludt ő, ez a lány, ez évekig nem aludt.
4: Hát ezt én is elmondhatom, és is 84 millió.
3: Így is van. Most az a havi 85 millió forint, tehát ez mit kárpótol rajta?
1: Igen, de ha havi 86, az 2,2 MRD. Azt hiszem, hogy 44 hónap alatt, vagy nem is tudom.
2: Abban
3: azért lehet venni melatonint. 4
2: milliárd valamennyi volt a vége.
1: 4 milliárd volt a vége?
2: Azt hiszem, úgy, én úgy olvastam, 4,4 vagy valami ilyesmi.
4: Több mint 20 millió per hét.
3: De egy garzonlakást tudott venni azért magának?
2: Egy kicsit.
3: Egy kicsit valami.
1: Ez kemény gyerekek.
3: Ezt láttátok a múltkor a kovászos uborkát?
1: Kovászos uborka, az mi volt a kovászos uborka?
3: Hát ugye, hogy bizonyos embereknek van egy hatalmas sziklába vájt villájuk, amit ugye szintén egy rendezvényszervező cégen szereztek, ugye? Ezt volt ez az interjú.
1: Igen,
3: és
1: igen.
3: És akkor valaki lefotóztam, hogy van ez a nagy villat, olyan nagyon modern, nagyon ilyen. Jaj. És akkor ki volt rakva a kerítés. Egy ilyen kovászos uborka, tudod, rajta a tányérra, mert ugye kovászolták. És tehát, hogy akármennyi pénzed van a végén, úgyis csak egy jó kovászos uborkára fogsz várni. Ugye,
1: ő.
3: Balázs, ha igen, a Balázsnak volt az kivatrak, és írták a kommentet, hogy kedves Balázs úr, nem gond, hogy ellopta az összes pénzünket, itt annyi, hogy a sosem lehet kirakni a direkt napra a kovászos uborkát, mert szottyos lesz.
1: De ez nem fejezett építkezés, ott valaki kovászos uborkát csinál?
3: Ott lakik valaki, ez nem, az be van fejezve.
1: Ja, hogy ezt befejezték?
2: Nem, a Balázsinak az izét mondod itt a budai világ.
1: Nem, akkor nem nem a betonból kivált gyönyörű, az Tihanyban van.
2: Saját ubi azért, ott csak azért más.
1: Buborékul a kis kovi ubiba, a kis széndiokszidesű.
3: Majd ezt még a maláj, nem tudom, intézője csinálta, de hogy ki volt akkor, nem láttátok? Ez nagyon
1: nem, nem ez nekem teljesen elkerülte. Még most azért az utóbbi időben viszonylag keveset interneteztem, de nem láttam, ez nem jött el a kovászos uborka ügy. Nem jutott el, de ezt szeretem, hogy hát figyelj, hát...
4: Szezonja van.
1: Hát mikor csinálj, télen csinálja azt az uborkát? Hát azért... Ára vég azért elég.
3: Valaki küldje már el. Itt van, de most megtaláltam, csak nem tudom, hogy jó, mindjárt küldöm. Igen.
1: Na gyerekek, jól van.
3: Itt a villa?
2: És fönn van a kerítés, édes Istenem.
3: Igen, és igen, a kis türkisztányira le van, mi az így takarva tetején, hogy beköpjék. Na mindegy.
2: Július, van valami jó recept hozzá, vagy te is úgy csinálod, hogy a többiek.
1: Kemény gyerekek. Na itt van a játékosunk. Jó reggel, szia!
5: Jó reggel, sziasztok! Flóra vagyok.
1: Flóra, mi helyzet, Flóra?
5: Minden oké, nemrég keltem. Lehet hallatszódik, de igyekszem energiát pumpálni magamban.
2: Igen, az kell.
1: Azt halljuk. Kicsit átfér, igen.
3: Ugye, úgy érzem, hogy azért jöttél, hogy kipumpált belőlük a mi energiákat.
1: Igen, úgy érzem, hogy igen.
3: Ez egy kis szivattyúzásnak tűnik nekem inkább, mint pumpálásnak.
1: Kicsit olyan fáradtnak tűnsz, vagy mi a helyzet?
5: Jó, én igyekszem egyébként felpörni, meg amúgy tök jó nap lesz, jó hosszú, de jó lesz. Megyek önkénteskedni a szigetre, úgyhogy király.
1: Na, mi ez, miből áll
3: egyen? Hencegni jöttél, vagy panaszkodni, ezt döntsük el.
5: is.
1: Miből áll egyen önkénteskedés, mit kell csinálni?
5: Hát a cégnek van egy alapítványa, és van ott egy udvar, ami ilyen fogyatékossággal élőknek van felépítve, hogy érzékenyítő programokat fogunk ott tartani, és igazából ilyen hozteszkedés ugye ebből áll. Múlt héten díszítettük fel az udvart, és most pedig ugye rendesen így a Sziget napon várjuk a látogatókat.
3: Hát két nap az előtt.
5: Helye volt, csak mondtam.
3: Két nap azért még Balázs volt ott érzékenyíteni.
5: Igen, az a durva, hogy amikor voltam ott csütörtökön, el is ásadtam volna egy-két dolgot, de nem ástam el semmit, mert mentek a kollégáim DJ Otira, úgyhogy nem volt ott muníció. Nem ástam el nekik üvegpiákat sajnos, úgyhogy. De hát hallottam, hogy így is termeltettek, úgyhogy nem kellett oda semmi.
3: Hát ez csak Balázs volt, tehát a fogyasztás 70%-a volt. A maradék 65000 ember az csak ott lődörgött.
1: Igen.
5: Hát én valami unikumról hallottam pár napja, hogy ez nagyon
3: megválasztott. Feri volt.
2: A perce, én jártam egy teljes egy literes gömbbel egész este.
3: Én előbb, az a 3 méter tudtam menni az egy gömbbe.
2: Igen,
3: és utána pedig csak téged láttam a kóvája.
1: De még a Cornélis kezetekben nyomott egy üveggel, mert azt mondta, hogy hozott egy piát nektek, de mondtátok, hogy ti nem így isztátok, hanem egy egész üveggel kértek.
2: Bocsánat, az Cornél bármire is emlékszik az estében?
1: Az elején megvolt, azt mondta, hogy kértek egy unikumot? Igen, azt mondta, hogy jó, de nem így isztuk, hanem egy üveg, és akkor jó, akkor legyen egy üveg, és kaptatok egy üveget. Azt, de nem tudom, hogy ez az üveg, de hogy kaptatok tőle is egy üveget, mert hogy mondtad, hogy nem pohárba isszuk, hanem üveggel.
3: Cornél kavallérre itt a magát. Igen.
1: Kaptatok egy üveget.
3: Azt sem, mert Mustang Cabriót mondtam neki, mert azt is megvette volna.
1: Ja, így van. Ja. Kivel játszanál, Flóra, kit választottál?
5: Eszterrel.
3: Titánok harca, úgy hallom, hogy...
1: Így is van, játszatok. Mehetünk, felkészültetek?
5: Én nem, de...
3: Nem szabad felkészülten érkezni.
2: Kicsit higgy, Flóra, egy picit higgyél magadba, kérlek.
1: Csak egy keveset.
5: Jó, 5 másodpercet adok, oké?
1: Jól van, 3-2-1, tessék.
3: Flóra,
6: hello.
3: Tudtál igen. róla, hogy én is dolgoztam a szigeten?
6: Tényleg?
2: Szerintem meg vagyunk, Flóra.
1: Igen, azt mondtad, hogy Flóra?
2: Hello. Igen.
1: Tudtad, hogy igen? Mondtad, hogy Flóra? Igen.
6: Várjátok, ez nem kezdődik
1: el. Dehogy nem. Várjátok, hogy tessék.
3: Újra kell játszanunk az egészet. Szóval, tudtál róla, Flóra, hogy én is dolgoztam a szigeten? Hosszú éveken keresztül?
6: Tényleg? És mit csináltál?
3: Én voltam a találtárgyak osztálya.
6: És mi volt a legdurvább tárgy, amit hoztak, vagy találtatok?
3: A legdurvább kenu, járókeret, és talán uh-huh. volt miben tolják a tolókocsi?
6: Kerekesszék.
3: Végtelen mennyiségű iratok.
6: És volt, amit elraktál?
3: Hát a kerekesszéket. Természetesen mai napig ott van a kocsim hátsó részén. És milyen fogsz...
6: Azzal szoktál irodába járni?
3: Mindenhova.
6: Irodába.
3: Mindenhova. Flóra, azt mondd meg nekem, hogy pontosan mi a te dolgod ebben az udvarban?
6: Hosteszkedni fogok. Elirányítom az embereket, útba igazítom, tájékoztatást adok, hogy mi folyik itt, ott, amúgy.
1: Na,
2: megadja. Másodikra megadja.
6: Fogadják.
1: Persze. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, mert van egy plusz nyereményed is.
7: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
1: Na, hát ennyi. Köszönjük a
6: játékot. Nagyon köszi, hogy elfogadtátok, és egy utolsó mondatom lehet Eszterhez. Igazából erről akartam már beszélni. Én amúgy most mondom, hogy nem. Azt akartam mondani, hogy meg szeretem már köszönni, hogy én korábban írtam neked Instagramon egy kérdést, a segítséget a előadással kapcsolatban, és hogy nagyon-nagyon jó fej voltál, hogy tök jó fej válaszoltál, és tök hamar, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
3: Ilyen ezt nem lett volna szabad, mert csomó embernek nem válaszoltam jó fejül, és most akkor most egy kis deficit keletkezett így azok között, akik
6: nem válaszoltak. Nem, nagyon hálás vagyok, ez nagyon sokat segített, úgyhogy köszi.
3: Megírtam neked, hogy mikor kell nevetni, majd?
6: Volt egy tárkóda.
3: Jó.
6: Igen.
3: Nagyon szívesen, akármiben is segítettem.
6: Tartom magam a tervhez.
3: Jó. Okay. Tartsd magad a tervhez, és jó szórakozást neked.
1: Ciao.
6: Köszi. Sziasztok.
2: Hello.
3: Na mi van?
1: Csak kifújtam a levegőt. Fújtam egyet.
3: Azt hiszem, hogy kicsit a dohányzás megviseltége, igen.
1: Egy szál cigim volt. Egy szál.
3: Azt mondom, már vastüdő.
1: Régen egyik a te másik után. Egy nyomorúságos
3: szál.
1: Volt
3: ilyen nagy dohányos időszak?
1: Amikor ittam, akkor nagyon sokat dohányoztam mindig.
2: Mm. De már szerencsére nem is iszik.
1: De ez nekem is segített ez a szívóka, mert ugye mindenki IQOS, meg ízesített minden, és abban nem szívsz bele, mert nem akarod utána, mert talán attól ő is undorodik. Cigije már valakinek alig van, és ettől valahogy én így a piálás közben cigiről leálltam.
3: És akkor helyette mit csinálsz most?
1: Most... Mi hiszem, semmit. Nagyon szolidba voltam.
3: Különben, hogy volt ez a DJ ott is drogos dolog, hogy mi, hogyha ez így átkúszik így a Most Wanted-os dolog.
1: Köszönöm.
2: Rúgjál még egyet. Ez az.
3: Bedrogozták Bárdosi feleségét.
1: Hogy követ ez az ügy most mindenhova, tudod?
3: Mi, hogyha nem, az ügy nem követem, mivel te vagy az ügy.
1: Igen. Na, gyerekek, nincsen nagy ügy, hál' Isten azért.
3: Halljuk
1: a híreket. Jól van, 4 perc, pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor azért küldjétek, hogy mi a helyzet, és így vagyunk jelen pillanatban. Jól tudjuk mondani, aztán belevágunk, itt vagyunk mindjárt. 7 óra van, jövünk a hírek után.
8: És akkor egy rövid szünet, Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
7: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
13: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
14: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
15: Carglass javít, Carglass cserél.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Reklámot hallottak.
18: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Reklám.
19: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
20: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
19: A hitéleti képzések műhelye.
20: felvételi.drhe.hu.
21: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
22: Hű, stabil optikai net féláron.
23: Bizony, ennek a felesen tréfa.
24: Otthoni és üzleti

0: Üsölj a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kóstold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban.
1: Szakma tanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diószegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
1: Rendeljen a Formula ételbárból. Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
3: Néha a megnyugvás egy időponttal kezdődik. Várjuk Önt a Medilum egészségközpontban. Időpontfoglalás. Medilum.hu.
4: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
5: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en.
6: Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395 számra.
5: És műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
7: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
8: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
7: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
8: Reklámkukac mcdb.hu.
9: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Idegenben a DVSC. Jó reggelt kívánok, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porser Áron államtitkár erre válaszul azt mondta. Több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
11: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészében ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát.
10: Az államtitkár hozzátette, az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében.
12: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
10: A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedül nevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház. Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz a Debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhávön otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30-kor a Deac sportkampuszon.
12: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
10: Napos, csapadékmentes időjárásra van kilátás ma térségünkben. A légmozgás viszont időnként élénk erős lehet. Reggel 21, napközben 28 fok körüli hőmérséklet lesz.
12: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Élőben a Budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs. Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt is vagyunk, 7 óra után 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek,
2: drága
1: hallgatók. Jön a hidegfront, állítólag enyhül a forróság egy kicsit a mai napon.
2: Már itt van, ugye igen? A tegnapi hát 36-38 helyett, ma ilyen 28-30 lesz, és aztán a hétvégére szépen visszakúszik. Megint az egynapos, ez csak ahogy elindultok, ne rohadjatok be a buszba az első napon.
1: Az íze véget, csak úgy
2: szegény, meg... Jocsi, ahogy izzad.
1: Oh. Igen, ott gondolod, de meg ott letekeri az ablakot, miért ott üldögélünk aztán a buszba hátul, aztán ott vadászunk ezeket a kis félnótásokat.
2: Menekülnek, futnak.
1: Menekülnek, futnak, igen. Most az van, hogy egy ilyen nyilvános rendezvényen indulnak el, te megőrülsz, leteszed a hajad. 10 óra keleti pályaudvar, és ott elengedjük őket szélnek. Tehát ott teljesen nyilvános a sztori.
2: Ti még a keleti büfébe ültök egy órát.
1: Mi még egy órát várunk, 10 óra, akkor bárki odajött megnézni az elengedést. Ahogy elindulnak, elkezdenek rohanni. Ez lesz egy sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános elengedés. Teljesen beteg a helyzet, és ott fognak elindulni a sárga narancs ruhában.
2: És kütyöt szereztetek egy rabszállítót.
1: Minden van, persze. Hát persze. Hát az jönnek, és 10 órakor veszik a nyakukba majd a kialakított stratégiájukkal van nekik, nem tudom a várost, de nyilvános az esemény. Tehát oda, mint egy csomó, oda fogjuk jönni, és megnézik, hogy ott bóckodunk, hogy elindulnak 10 órakor a keleti pályaudvaromja. Úgyhogy oda kell majd nekem elrohanni. Ausztriában is hűvi van, írja valaki, hó még egyelőre nem lesz, de jócskán lehűlt az idő. Na most mitől hideg front az, hogy egyébként 32 lesz ma is?
2: Tehát, hát
1: hogy
2: az eddigi 40-ekhez képest, szerintem ja, ahhoz értem. Képest igen.
1: Ja nem, 29, holnap is, és aztán hétvégére jön vissza a jó idő. És nézem a jövő hetet, meg vagyunk, jó. Jó lesz, gyerekek, nem lesz eső, nem lesz szél.
2: Már 19-20.
1: Most már mutatja a naptár, ránéztem, és sütni fog a nap, úgyhogy jó idő lesz. Azért ott még jó lenne, ha nem egy ilyen szakadó eső, hidegfront, nyárzáró hidegfront. Lassan fordulunk erre. Augusztus 20, 4 napos ünnep, nyárzáró hidegfront, ezek megérkeznek.
2: Utána bezár a Balaton is.
1: Zár a Balaton, kiürülünk, iskola kezdődik. Ne is beszélj még erről, jaj, nem akarom.
3: De az augusztus 20, akkor úgy jól hallottam, hogy akkor egy ilyen szintén DJ rendezvény lesz, nem? Hát
1: augusztus 20.
3: Hát itt Pesten is, hogy úgy láttam ott a internetekből, hogy itt nem tűzijáték lesz, hanem valami mulatság. Népünnepé.
1: Népünnepé, visszafogott tűzijátékkal. A budapesti
2: semmi tűzijáték nincs?
1: Valami lesz. Meg ugye ennek egy részét előre kifizették, nem tudják lefújni, de visszavesznek belőle, és mindenféle mulatságok lesznek itt aztán Budapesten. De nem lesz akkora.
3: Konkurens DJ üti fel fejét.
1: Tessék?
3: Konkurens DJ-t már
1: dörzsön összefejét. Hát nézzünk a körmére azért, hogy aztán hogy túl nőjön magát.
3: Elmondanám, hogy amúgy már szerveződnek alternatív rendezvények is, mert például tényleg a nyestes csoportban feljött, hogy
1: igen,
3: hogy lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen közönség találkozót, hogy csajok, pia, nyestek, amik el, és hasonló ilyen DJ-oti vonulatról van, szóval elég sokan vannak a csoportban, úgyhogy kérnék a helyetben, aggódnék.
1: Kezdődik valami kis ellenszerveződés.
2: 100 000 résztvevőből mennyi lesz a nyest?
3: Hát ugye minden részre jut egy nyest.
2: Egy nyest, tehát 50-50.
3: Tehát, ez a beugró. Tehát, hogy akinek nincs nyest nyestje...
2: nélkül nem tudsz jönni.
3: Így van. Ez egy pesti nyest lesz.
1: Valaki már kérdezi, ti mit főztök karácsonykor? Egyébként lassan, gyerekek, most ezt jegyezzétek föl, hogy ez pikpakit lesz. Tehát ez olyan gyorsan lesz itt, hogy arra ráfordul, és felfogni se tudjuk, hogy most voltjál, nézd meg. Már egy Black Friday.
3: Én már a húsvétot szervezem, mondom nektek, srácok, tehát.
1: Már húsvét szerveződés van?
3: Így van.
1: Tényleg?

0: Na jó van. Oké, Ausztria 18,5 fok, oda is megérkezett a hideg, de most nekünk nem hideg kell egyébként, nekünk egy pici eső kellene, nem?
1: Az viszont nem lesz.
0: Az nem lesz az nagyon, mert hogy jó, hogy lehűl az idő, de azzal azért olyan nagyon nem vagyunk beljebb.
2: Az erdők nagyon keményen néznek ki,
0: nagyon.
2: Ahogy jártatok el.
0: A fahullás vagy a levélhullás az ugye nem csak az ősz miatt van, az a szárazság miatt is, hogy ilyenkor még nem dobnak le levelet.
1: Ilyen, egy csomó helyen októberi már a szín.
0: Igen.
1: Bebarnult, ledobta a levelét, nálunk is van egy csomó ilyen fa, és így nézett, hogy hello, nem korai? Hát sajnos nem.
0: Igen, ez a szárazság miatt van, tehát ez nem az őszi levélhullás, igen. Tarlós idejében ilyen gyorsan nem telt az idő. Igen, ez egyébként így van. Na, azt mondja, hogy a VB már a kanyarba sincs, és megjelenik itt a zenéje. Ez a Shakira, ez VB zene volt? Ez a Burna Boy, ez VB zene volt? Nem tudom, ez ilyen gyengébb Shakira, ez nem annyira erős dal. Volt neki az a vaka-vaka, meg a nem tudom.
1: De ez ő ilyen official dalszerző lett, vagy...
0: Mindig ő kapcsolódik a foci VB-hez?
1: Ez most volt.
0: Most volt, igen. Az is gyerekek, mikor foci VB döntőt néztünk, az nekem olyan, mintha most 2 hónapja lett volna, és 3 hete volt a döntő.
2: Jó, most akkor engedjük el a demenciádat.
0: Igen?
2: Egy kicsit egy pillanatra, és
0: nektek nem telik lassan?
2: Nem.
0: Gyorsan telik?
1: Gyorsan, mindenki.
2: Normálisan
0: nem tudom, most mi van. Normálisan
2: Átlagosan telik. És beszéljünk arról az otthoni challenge-ról, amit én elindítottam 3 nappal ezelőtt a lányommal, miután a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártna elmenni,
1: de az erkélyre.
2: Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahova beengednek gyereket a városban. Az összesre.
1: És mennyire voltunk tartotok?
2: Kettő voltunk, ma jön a harmadik.
1: És mennyi van összesen?
2: Hát körülbelül szerintem 7-8. 8. Biztos 8, biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukács fürdőbe kitiltották őket. Szaktanári!
0: Na de várjál, a Lukács fürdő az nem strand, az fürdő.
2: De van kint medencéje, hát az ami nem termál. Akkor mi az?
0: Nálam is van medence, de...
1: Mégsem engedi be a gyerekedet.
2: De ott van, kint van a vízes medence, ami nem termál.
0: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek! Tehát ha a körömöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
1: Nem szól.
0: Hajcsomókba jönnek-mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apukája egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchupet a medencébe. Mi történik most a strandokon?
2: Hát vannak ilyen kanibálos strandok, amire te beszélsz, ez is volt, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést.
0: Na igen.
2: Tehát, hogy azt tehát az első börtönetre vágyok. Ugye, hát ami nagyon tetszett nekem, hogy tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
0: Csillaghegyi? Milyen híres?
2: Nagyon
0: Csillaghegy, ezek jó strandok voltak régen.
2: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott állt egy ilyen 7 éves forma srác, a benne a legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így
0: behosodt. Hát akkor ezt a képet festettem, mert csak apukám
2: volt. Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott a tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre a kukorica, hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kapta az anya, meg bent szurkolt nekem medencébe, hogy egyet, fiam, nem hittem el. De figyelj. Amúgy a kinti vízes, tehát nagyon durvák ezek az ilyen roppanós hidegvízes medencék.
0: És jó, tehát tiszták ezek a strandok, és én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
1: van
0: mi jön a hátából.
1: Van az a mennyiségű korhaver, ami mindent eltakar.
2: Ez mennyiség... benne van a jegyárban. Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a Csillaghegy nekem nagyon tetszett, azt nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helyen van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzá szokva azt, hogy leér a lábam.
0: Kicsit megmerültem. Megmerültem a medencét.
2: Ennyi volt a reakció.
0: Többiek meg berohadtak. Hullám!
2: Végre a
0: hullámszolgáltatás! Az Eszter beesett a vízbe, kérem, jöjjön ki,
2: hova
0: ki
2: a gyereket. Ez csak egy hulla. De hogy igen,
0: és így kidobod magad a strandra?
2: Én reggelt a strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tó strandokra is fogok. El fogok menni, megnézem a lupatavat.
1: Ne fenyeges.
2: Megvan még a lupatom?
0: Meg, és a lupat is nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jó fajta. Jó fajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérbe kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lát. Érdekes. Ne Dennis szemmenjén, nem engedi be.
2: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
1: Szóval jó, azért, strandkaják, jó. Ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos kolbász, fröcsi kolbász.
2: Figyelj, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
0: Megőrülsz, menza van a strandon.
2: Igen, igen, igen, voltunk a Aquaworldben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
1: Rendes kajákkal.
2: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok vannak. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol elment egy kicsit ilyen gasztróba, de azért a hek meg az
1: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
2: Mernek. Van volt már? Szürke volt.
0: Tényleg a korlát. Minden kék volt, igen.
1: És az, amit csak
0: kettő hoddog, egy hasáb, egy kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől kettőig. Nekem na, ez az utolsó strandélmény, mert ütőtáskát szőrös hátú ember egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
2: Erre nagyon rátapintott el a csúszda témára, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúszdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
0: De azért megcsúsztad.
2: Nem tudtam megcsúszni, mert
0: fölmásztál rá, köptél.
2: Tudom, mi lett volna?
0: És a lányod meg hátulról, hogy csúszszál rán.
2: Azt kellett volna, hogy lenne egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
0: Igen, igen. Ennyi, ja, igen. A római fürdőn volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol
2: oda
0: mindig Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig kiírták, hogy mennyi időre csúsztál le, és volt napi rekord. És ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit, a kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda, amit 2.03 alatt jöttél le, és ha 2.02 csúsztál,
1: akkor
2: elküldtek egy jégkrémet.
0: Persze, hát ez volt
2: jutalom.
0: Volt jutalom, így van. Volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy ilyen 1.98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám? Van még
2: Van hullám. Igen. És az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így, az arcodnak gazdodik egy hát, egy férfi testünket, akkor kimentesz három gyereket, akit nem te szültél. Tudod, így,
0: kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a köztrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod. Hát azért,
2: na, most mire gondolsz?
0: Hát nem, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
2: Főleg, még soha értem, hogy nem volt semmilyen fertőzésem.
1: Tele van, hogy hívják a tisztítószerrel.
0: Üvegszemmel, fogdarabokkal, üvegszemmel.
2: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosza, igen. Kritikus területek. Nem, soha még életemben nem kaptam semmit soha, úgyhogy ilyen
0: jó, van-e törölközőszép? Törölközőszép? Van-e hűtőtáskás szőrös hátú ember?
2: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
0: Igen, van-e árnyékban
2: hűsülő? Én vagyok a törölközőszép és a hűtőtáskás.
0: És a menü még mindig a hotdog, a hamburger és a kukorica? Tehát ez van körülbelül?
2: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Tudod, Kocsi!
1: No!
2: És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
0: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
2: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
1: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
2: apuka be. Az
1: apuka
2: nem
1: egész máshol lenne.
2: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
1: Ezért megyek, játszom vele így.
2: Ez még mindig jobb.
0: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérlegre állítják a csúszda elején. Eszter?
2: Ne.
0: Van ilyen, láttad, hogy nem lehet ilyen.
2: De akkor csak odak, hogy arrébb lököd. Menj arrébb, takarodj!
1: Mi az, hogy csak fölállítod? Van egy terhelhetősége a csúszdának, gyerekek.
0: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki cizen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre, úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
2: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
0: Lemérlegeled a felnőttet?
1: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most tovább megyek, azt
0: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lenni.
2: Én azon
0: mindjárt kört én nyernék.
2: zúzoltam, mert megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
0: Igen, bír ez az építmény.
2: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Össze van ezredesen ragasztva?
0: De figyelj, és költenek ezekre a csandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát hogy mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
2: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
0: nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
2: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket, de Google-on a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
0: Szeretik?
2: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép. És
1: oda lehet gyereket vinni?
0: Oda bevihezzél, persze, az kifejezni.
1: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
0: Az fürdő, az várjál, az más.
1: Nyugodtan lehet pihenni.
2: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosból kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
0: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
2: Hm? Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az órából, majd csak egy egyszerű mozdulat, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
1: Jó, a fokróccal letakarom a csomagot, működik még?
0: Persze, törölköző szép. Törölköző szép, ez a neve. Az mi is így hívtok, törölköző szép.
2: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
0: Abban még a nagymama is benne van. Benne csücsül két jégaksival a hónalat.
1: Jó, mi a férfi fürdőruha divat most? Vannak-e fecskések?
2: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri.
0: Köszönöm, hogy megkérdezted. A fecske nem hal ki. Azt nem tud elüldözni.
2: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont így a medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni ez a fickó ebbe a fecskébe. Tehát egy
0: szőrt, mármint egy szőrt.
2: Hogy a combjai is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában az, hogy bejött a vízben, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskében annyi sok bunda volt, hogy őszinte csodálatot éreztem, hogy ez
0: egyetlen... Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
2: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésű, amivel...
1: Igen, amivel beigazítja.
2: Igen, de az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod, tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol tudod, ahol eldöntött, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
0: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Azért a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud eltűnni?
1: Keveseknek áll jól. Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
2: Személyes kedvencem a lazán, tehát ugye megnyúlt fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, igen. És így lazán megigazítja a herénél, amikor is egy pillanatra mindenkinek megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
0: Úgyhogy még 4 liter víz van a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel, kívül, és egy 4 liter vizet.
2: Igen, ezt abszolút.
0: Pistike hatalmas takoncsíkkal az órán elúszik melletted.
2: Igen.
0: Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyóval az orrán, hogy ezt nem hiszed el.
2: Igen, és akkor abban a pillanatban feljön a te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézzük, ők út vagyok, te meg ilyen nem
0: vassz,
2: ők út vagyok. És van olyan a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Wow. Mint Harry Potterbe. Bizony.
0: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki valami dura fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyja, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa abba a vízbe.
2: Őszintén nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Semmi nem volt. Anyám mesélt ezeket a gyerekkorában, hogy ezeket gyűjtötték.
0: Mi csoda?
1: Mondjuk izgalmas gyerekkora volt anyádnak, hogy a medencében.
0: Hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már átjavultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bennültél a melegvíz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor mutatok, amit, hogy nyújj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, és véghúztad neked, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
2: a
0: bőrök, hát miért a meleg jobban oldja? A meleg leszedi rólad a bőrt?
2: Nem,
0: úgy van. Kimulik a hajad a melegben?
2: Nem, csak azt nem cserélik. A termálvíz nagyon mélyen, most akkor néha átszottak fúrni néhány ilyen temetőt. És akkor... van benne emberi maradványuk? Van, és akkor mi van?
0: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát. Tehát akkor menj el egy Csepeli strandra. De akkor
2: voltam már a Csepeli strandon.
1: És jó?
2: Gatya, nem.
0: Én jártam.
2: Figyelj,
1: Cseper,
0: mert egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli strandra, hát azért az Mória bányája. Azért az Mória bányája. Azért az Mordor, haver, Mordor, basszus, azért ott bemész a vízbe, hogy még te is pöttyösen jössz ki, pedig aztán nem vagy érzékeny.
2: Azt mondom, talán a Pesterzsébeti fürdő az, ami nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű, de tényleg ránézze a képekre, gyönyörű, és a közönsége viszont egy kicsit másfajta, amikor ben voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást.
0: Felfoghatatlan.
2: Pest Erzsébet jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincsettek és elvitték. És ott a lányonak így viselkedik az, aki nem mos kezet vécézés után. Az így jár. Azonnal. És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. De. És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
0: Mondom, csodát látsz. Tényleg csodát látsz.
2: És ehhez képest maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az ember, akik oda, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
0: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete 100 hátját leúszó, 70-es bácsi, nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
1: Ő a napi mozgást csinálja.
0: Ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszza a 400 vegyest.
1: Na egyébként ő a fecskés.
0: A gerincére.
1: Ő a fecskés.
0: Ő a fecskés, persze. Ő megúszza. Nagyon jó.
2: Ja, a másik azt hiszem, az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, bent úsztunk a gyerekkel, tanítottam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
1: Hát ki jön innen most
0: van, ugye?
2: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, és aki pont nem tudta arra nézni akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt ez az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
0: 8 méterre Pistike tőled pisiltetik a fánál, lehúzott fürdőnadrággal, mindenki...
1: Nem tudsz elmenni a budiig.
0: Igen, úgy csinál az anyukám, mint a senki nem menné, hogy Pistike 4 méterre bogrodzott, éppen összehúzza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerek pisi, az nem érdekes. Ilyen se semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
2: Nem hiszem, hogy kijön bárki a vízből pisiljen.
0: Egyébként ez jó. Minden WC. Úgy ott a medence.
2: Tehát, ha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
0: Igen. Szalasz híre, kedvem támadom ezt azt inni. De ez merő, ez le a kalap, hogy ezeket így bevállalod.
2: Igen,
0: ezeket
2: én őszintén megmondom neked, hogy mindegyik élvezhető, és amúgy tök jó.
0: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda? Nem mondják?
2: Szerintem fülőrvában nem lehet megismerni engem.
0: Hára gondolsz, hogy mire igen. Fürdőruhában el tudsz megyülni szerinted? Tehát ez úgy van, hogy...
2: A speciális testalkatomnak áll a... Bármikor állt azon magam.
1: Nem engedi, hogy oda jöjjenek.
2: Így van. Egyrészt másrészt pedig az van, hogy szerintem ilyenkor mindenki annyira el van foglalva azzal, hogy nézze a fecskés embereket, hogy senki nem látja azt, hogy én ott vagyok. Nem tudom,
0: igen, mindenki a saját világát menedzsel egy kicsit a strandon.
2: Igen,
0: egyébként valahogy abba vagy ott, igen.
2: De ahol eddig voltam, azok mind nagyon jók voltak. Szóval lehet, hogy érted, van ilyen is, de én ezt nem veszem észre. Át kell adni magad a főtt kukoricás fiúknak, és kész.
0: Na jó van, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan, ha van közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: De izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakát. ápolót, cseresznye és sárkány gyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
13: Szenzációs ajánlatok várnak a Grill légkondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
16: Erre felírok valamit. Rendezvú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
17: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Olasz modern ajtódizájn, olasz csúcsminőség. Az Italia Porte Kft. Beltéri ajtók széles választékát forgalmazza, akár azonnal raktárkészletről is. Várjuk a Debrecen Nyugati utca 5-7 szám alatti bemutató termünkben, ahol ingyenes árajánlatkészítést, szaktanácsadást és akár helyszíni ajtófelmérést is vállalunk. Bővebb információkért és elérhetőségekért látogasson el az italiaporte.hu weboldalunkra. Ha ajtó, akkor Belle Porte, Italia Porte. Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmw.jobs.hu.
18: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
4: Otthoni és üzleti

0: 0612-77-es telefonszámon.
1: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
2: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
3: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
4: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
6: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
7: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
6: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
7: Reklámkukac mcdb.hu.
8: Reklámot hallottak.
5: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
9: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztóvállalatokkal. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Amerikai erőcsatára Deac kosarasainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztóvállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű, tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A parkmentartók nem ivóvíz minőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Az asszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17 000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit.
5: Tudatos parkolás, élhető város. A DV Parking információi.
9: Az új parkolási rendszer bevezetésével egy időben változott az elektromos autók díjmentes parkolásának szabálya. A tisztán elektromos gépjárművek várakozása csak a zöld zónában maradt díjmentes, a debreceni lakcímmel rendelkező magánszemélyek részére. A díjmentesség regisztráció köteles. További részletek a DV Parking honlapján.
5: A DV Parking információit hallották.
9: Amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horváth az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzérmes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatár a negyedik légiósa a debreceni egyetem együttesének. Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport. Ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk ám.
1: Megjöttünk. Na mi van?
0: Jaj.
1: Mi van az olasz embereinkkel? Mi van a tegnapi csapatunkkal? Fogadásokat kötöttünk, hogy hol lesznek.
0: Én szerintem itthon vannak már. Szerinted mi volt, hogy nem tudják, hol vannak, és Juli mondta azt, hogy már várnak a repülőre.
1: Ugye tegnap egy csapatba botlottunk, akik tőlünk kértek segítséget, hogy vigyük haza őket. Nem tudunk azért mindenkit hazaszállítani így ebben a formában.
0: Ott nem tudom, mi volt a vezérelve egyébként, amikor mi eszükbe jutottunk.
1: Hogy szóljunk valakinek, igen, hogy vigyék
0: haza
1: őket.
0: Igen, tehát hogy vagy, mit tudom, 2000 kilométerre Magyarországtól, és azt mondod, hogy fölhívom a Balázsikat, ők biztos meg tudják oldani, hogy a katániai reptérről eljussak Magyarországra.
1: Na most kiderült, hogy a 3-4 csapat az hazajutott, mert ők busszal elmentek, és akkor belefutottunk egy 10 társaságba, akiknek viszont semmiük nem volt, és ugye most azt tippeltük, hogy hol lesznek. Ugyanott, nem tudják, hogy hol. Már hazajutottak, vagy teljesen máshol vannak, és megígértük, hogy ma még egy kicsit foglalkozunk velük. Egyébként beszéltünk a Wizzair kommunikációs igazgatójával, és vulkán kitörés miatt nem voltak gépek. Lezárták a katániai repteret.
0: Ugye? De ők értesítettek mindenkit, szóltak. Csak aki nem közvetlenül náluk vett, az ugye nem kapta meg az értesítést, mert ő a Wizzair az irodát kell, hogy értesítse. Az iroda meg elfelejtett szólni. Hát van ez így.
1: Jó, mit mondtok?
0: Szerintem itthon vannak.
1: Szerintem itthon vannak.
0: Igen, szerintem megoldódott tegnap, valóban átkerültek.
2: Nekem fogalmam sincs, miről van szó.
1: Egy 50-es volt a tét, csak mondom, várjál.
2: Mi ebből van? Esetben szerintem még nincs.
0: Nem is mondtunk pénzt, ne szórakozz már.
1: 50 volt.
3: 50?
0: Dehogy volt.
1: 50.
0: Nem mondtunk pénzt.
1: Én emlékszem.
3: Én 100-ra emlékszem.
1: Volt tét, akkor én emlékszem. Én tényleg mondtam.
3: Tényleg? Igen. Volt tét?
1: 50, és az volt, hogy aki... És
0: hazudsz, kutya, hazudsz!
3: Hát meghallgatom.
1: Challenge-et hallgass vissza.
3: Oké, meghallgatom.
1: Challenge-et vissza. Na és ki van most akkor itt?
3: Péter.
1: Tehát még él. Ez jó. Akkor még már vonalban. A szervkereskedők és az emberablók nem rabolták el. Péter, jó reggelt!
4: Ciao, sziasztok, jó reggelt, Péter vagyok. Hál' Istennek nem rabolt el senki, úgyhogy tegnap kicsit hánytatottam, de a csapat annyira összedolgozott. Igazából az volt a lényeg, hogy én biztos, hogy hazakerüljek a gyerekekhez, meg ugye ők Pécsen várnak engem.
1: Igen, tudjuk, holnap, ez
4: tegnap elmondta,
0: ez nagyon fontos.
1: Ez kicsit beragadt neked, ez
0: olyan. Ez
1: a kis szóját, hogy beragadt, ez olyan, mint a palacsinta király, Józsi. De hova mész?
4: Üdvözlöm a fiaimat, mit Bálintot és Kerét, üdvözlöm őket, haza fogok érni, minden oké lesz.
1: De hova utazol, azt még nem mondtad, hogy hova mész velük?
4: Ott is van vulkán, de ott most szunnyal, úgyhogy ott nem lesz gond.
1: Hatszor, jól értettük el, hogy akkor végül Tenerife. Aha, jó, oké, merre vagytok most, Péter, mi a helyzet?
4: Most Bárin vagyunk, egy ilyen kis 10 órás buszozás után, ami 3 átszállással járt, egy kis kompozással, de ideértünk, úgyhogy
0: na most Péter,
4: az elég kemény volt 10 órás buszon.
0: Katániából Palermo van 200 kilométerre 2,5 órára, Bári pedig ugye Szicíliából át kell kompoznod, keresztül menni a Csizmaórán. Miért pont Bári?
4: Mert ez volt az egyetlen lehetőség, hogy erre a buszra jegyet tudtunk venni, egy olyan helyre, ahonnan fel fog szállni ma repülő, és haza tudok menni fel jegyet. Semmi más opció nem volt, de tényleg bérautó, semmi. Tehát mindenki ugye olyan szinten elkezdett, ugye nem csak magyarokról van szó, hanem bármilyen nemzetről, aki ott volt, az próbált eljutni a szigetről, és opcióban annyira túl volt terhelve minden, hogy nem volt más lehetőség, és hogyha a csapat, akivel együtt vagyok, tényleg nem tesz meg mindent, és tényleg mindenki összefogott azon, hogy megtaláljuk azt az egyetlen utat, hogy olyan helyre eljussunk, hogy tovább jutassak és hazajutassak.
1: De hogy ma kell hazajutnod, mert hogy mi van, hogy utazol, nem?
4: Hát igen, nekem azért kell ma hazaérnem legkésőbb, mert holnap már úgy, hogy a bőröndömet ki se tudom pakolni.
1: De mit csinálsz, hogy mi van, hova?
4: Mert én megyek Tenerifére.
1: Bocsánat.
2: Kis Willy fog.
1: Ja, igen, Tenerife, jó, bocsánat.
2: Igazi világban.
1: És akkor ma délután jöttök Báriból haza Wizzairrel.
4: Igen.
1: Lehetőleg azt ne kissétek le azt a gépet. Hogy szálljatok arra a gépre, mindenképpen föl, szálljatok föl a gépre.
4: Hát most képzeljétek, hogy a többiek úgy döntöttek, hogy olyan szép itt minden, hogy ők rajtam kívül még egy ember jön velem haza, és a többiek úgy döntöttek, hogy még kockáztatnak, és még itt maradnak egy napot, ha már ide
1: elvárják. Zseni a csapat,
0: ha vizet kifizeti.
1: Zseni a csapat. Két napot utaznak, hogy ne szálljanak föl arra a gépre, ahova most mennek, de inkább maradnak. Az egész csapat nagyon erős, nagyon durva.
4: Nem, de ők holnapra ők is vettek jegyet, de ők pihennek még, mert az elég kemény volt ez a tegnapi nap.
1: Hát igen, mert neked ugye jönnöd kell.
4: Én utána 2 kilométert húztam ám a bőröndömet itt az utcán végig, mire idejöttünk, mert az nem kemény. Volt Uber itt. Nem volt Uber egyébként, mikor a buszról leszálltunk, a busz megállótól idáig a szállásig, amit találtunk, úgy kellett végig cipelnem a patinai bőröndömet, meg a hátizásban. Kemény volt. Kardió meg volt tegnapra.
1: Uh-huh. És mindenképpen ma kell itthon lenned, ugye? Mert hogy...
4: Nekem mindenképpen igen. Otthon kell lennem.
0: Vár valaki?
1: Ahhoz, hogy?
4: Hát, hogy elinduljak Tenerife-re a gyerekeimmel. A gyerekeim, a 2 gyermekem otthon vár, Bálint és Keve. Ott Pécsen várnak engem, a bőröndjükkel bepakolva.
2: Különben vannak gyerekeid?
4: Hogyan?
1: Hogy vannak gyerekeid?
2: Vannak gyerekeid különben?
4: Igen, vannak gyerekeim. 23 és egy 13 és fiam van.
1: Ja, na, de jó. És miért nem mész egyenesen onnan Tenerife-re?
4: Hát, hát azért, mert van egy repülőjegyem, és nem akarok még egyet venni, tehát azt így buktam volna, ugye van 3 repülőjegyünk, a 2 fiamnak meg nekem, ugye, de akkor buktam volna, ők elindultak volna, akkor 2-en, jaj, vagy legalább azt te
1: figyelj, bukjuk Péter, el, és nekem új egyet kell volna velem. Nem kérdezem, hogy ők hol várnak?
4: Pécsen.
1: Ja, Pécsen, mert hogy utaztok.
2: A gyerekekkel?
4: Igen, mert már rá volt zsírozva nekem, csak nem volt így ennyire kicentízva, hogy így fogok hazaérni. Hát. Vagy. Tehát ez nem volt belekalkulálva ez a az ottmaradás, ez az itt kis hesszent.
1: Jó, jó van, akkor megnyugodtunk, akkor megvagytok, a csapat fele reszkírozik és marad, viszont te jössz.
4: Én jövök, és otthon leszek ma délután Ferihegyen, és föl kiposztoltam, hogy ki tudna hazavinni, és annyian jelentkeztek, hogy már azt tudtam, kit választak, aki hazafog.
1: Bécsbe?
4: Hát a Ferihegyről Bécsre. Bécs. Igen, azonnal.
1: Ferihegy Bécs azért az Ausztria, tehát oda azért azon sokat kell menned Bécs. Hát,
4: Pécs!
1: Ja, Pécs! Nem haragudj, bocsánat, Pécs!
2: Jó, de a gyerekekkel?
4: Én, igen, a Pécsen vár a 2 fiam.
1: Igen, mert hogy mész.
4: Hát Ferihegyről hazamegyek Pécsre, bepakolom, vagyis nem pakolom, mert nem lesz időm kimosni a cuccaimat. Ők tiszta. Bepakolják az őbőröngyüket.
1: Barcelonába.
4: Aztán nem, Tenerife-re.
1: Ja, Tenerife, bocs. Jó,
0: de Pécsből indul a Tenerife-i járat?
4: Nem, visszamegyek Ferihegyre és onnan.
1: Keményben vagy, Péter, az vagy keményben vagy.
4: Keményben, hát el végig, na most elég keményen nyomtam végig.
1: Jó, de akkor az egész csapat nem lehet, hogy mindenki föl arra a repülőre, Péter, mit szólsz? Lebeszéled arra, hogy ne maradjanak ott, mindenki menjen veletek bármi.
4: Én próbáltam lebeszélni őket, de nem lehetett.
1: Kalandvágyó egy brigád vagytok, nagyon jó. Jó, oké. Okay. Akkor figyelj, akkor neked drukkolunk egyedül, hogy hazagyere.
4: Ja. Hát igen. Na, szóval az a lényeg, hogy az egész csapatnak egyébként még egyszer itt a rádión keresztül is Vikinek, Szemirának,
1: Ne, azért nem mondd végig. Hát csak az egész csapatnak úgy, ahogy van, igen. Hát
4: most igen, mert tényleg megtettek mindent, hogy idáig eljussunk, és ez volt az egyetlen opció, az a vacak busz, ami, és nagyon necces volt, hogy a buszra felszálljunk, mert az utolsó 1 percben ért oda Fábio, aki még le kellett, hogy rakjon egy autót, hogy eljussunk a buszig.
1: Fábio, jól van. Egyébként mi beszéltünk Fábio, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával, hogy próbáljunk nektek segíteni, és ők elmondtak, hogy az egész repteret lezárták, tehát az úgymond ilyen Wizz Major, amiről ők nem nagyon tehetnek igazából, és azok, akik megkapták az üzenetet, azok ugye föl is tudtak szállni aztán a palermói buszra.
4: De mi a repülőtéren találkoztunk olyan magyarokkal, akik tényleg a Wizz Airen keresztül, mert ugye ez volt, hogy mi nem a Wizz Airen keresztül foglaltuk, és ezért nem kaptunk értesítést. De ott olyan magyarok voltak, akik a Wizz Airen keresztül foglalták, és nem kaptak, ők se kaptak értesítést, ugyanúgy értetlenül ártak az egész előtt, és a másik probléma, hogy ott a pultnál akkor egyáltalán nem mondták,
1: igen,
4: azt, hogy az a gép,
1: tegnap, igen,
4: mert
1: igen,
4: még
1: igen,
4: olyan
1: igen.
4: Információt is kaptam utólag, amit nem tudom, hogy igaz-e, hogy az végül is Palermóból nem 9 órakor indult el, amire esélyünk se volt, hanem csak 7 órakor indult el.
1: Beszéljünk Fábióról. Fábio, jó képű?
2: Ez a Skoda Fábio?
4: Nem Skoda Fábio.
1: Jól van, Péter, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
4: Jól
1: neked
4: van.
1: Akkor nagyon jó utat Madridba a gyerekekkel, és...
4: Köszönöm,
1: Tenerife-re. Érezzétek jól magatok, reméljük, ott már nem lesz semmi baj, és az egész csapat megvan, megvagytok, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
4: Meg vagyunk, most már minden oké, úgyhogy köszönjük szépen azért a segítséget, meg mindent, meg hogy részt vettünk itt ebből. Szóval jó volt. Ez izgalmas kaland volt.
1: Vigyázz magadra. Köszönjük szépen, és csók a csapatnak. Lehetőleg mindenki szálljon föl a gépre. Ciao, ciao.
0: Hello.
1: Megvannak gyerekek.
0: Hála is
1: keveredtek. Várj, ugye ez egy folytatásos sztori, tehát csak azt tudja, aki tegnap velünk volt, mert hogy ők SMS-ben küldtek segítséget, és ha hallgatóink segítséget, akkor próbálunk segíteni, de a brigád már tegnap éreztük, hogy nagyon erős. Tehát na, többen beleszóltak a vonalba tegnap, átkért egy csaj a telefont, visszajött Péter, tehát erős a brigád, és ők ma nem szállnak fel a gépre.
0: Na, erre imádom. Adjatok magyarázatot.
1: Imádom.
0: Tegnap már haza kellett volna jönnöd, vagy tegnap előtt nem indult a gép. Rendben. Átmész egy másik városba, utazol tényleg 10 órát, ahonnan hazajöhetnél, mert csak van dolgod, vár a család, vagy ha családdal vagy, akkor együtt hazamentek, melózni kéne, és azt mondod, hogy én még maradok.
1: Én nem szállok föl.
0: Én nem
1: az kalandvágy.
0: Ez jó.
2: Igen, amúgy én azt sem, hogy van ez a gyilkosos sorozat, vagy ez a nyomozós, milyenek a neve?
0: Árulók a kastélyban.
2: Akkor van az Árulók a kastélyban, akkor miért nem ilyen embereket castingolnak bele?
1: Én szerintem ott Péter nagyon nyomozna.
2: Nem? Érzed azt,
1: ő is Fejszer Alinda, szerintem ők ketten nagyon megcsinálnak.
2: Ők ketten, forró nyomon.
1: Szerintem Máté Krisza nem volt annyira forró nyomon, amennyire ők forró nyomon lennének.
2: Ez mondom, hogy szerintem én ezt élvezném, tehát én ilyen tévéműsorokat akarok látni, amikor minden, ami nagyon egyszerű, azt így meg lehet így háromszor maga körül tekerni, és na ezt akarom. Igen.
1: Tomi csak annyit írt, hogy én inkább most kiutazom, és beleugrom a vulkánba. ő most kimegy, és azt mondja, jó, hát ez akkor el.
0: Mondjuk lehet, hogy a többiek azért nem jönnek, mert nem akartak Péterrel utazni.
1: Az Isten, igen. Jó, de segítettünk, megvannak, úgyhogy ma remélhetőleg a csapat hazajön. Ez nekünk azért hosszú munkába tellett. Itt még Anna kontaktált velük, úgyhogy próbáltunk nekik fuvart szerezni meg. Segíteni, nem volt egy egyszerű történet.
2: Ja, Istenem, szeretem ezt az egészet.
0: De Tenerife szép hely vajon?
1: Egyébként igen. Egyébként
2: de
1: igen.
2: Onnan hogy fog hazajönni?
0: Na, nagy kérdés.
1: Igen. Azért a két gyereknek se egyszerű minden helyzetben. Nem így ebben a formában. Na jó, a gyerekek. Küldjetek közlekedés, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. Jó, ha van valami, akkor írjatok. Félpályás lezárás pályamunkák miatt, emiatt nagy dugó az M7-es 78-as kilométerénél. Ennyi. Igazából van még egy Csalgó-tarjáni hírünk, de ez nem annyira fontos. Jó, úgyhogy ha láttok valamit, akkor küldjétek. Mi a helyzet, Anna? Mit tudtál még meg?
3: Hát kérlek szépen, megnék hallgattam a megszólalást. Sajnos igaza van Balázsnak.
0: Nem áll, hogy
3: 100.
0: 50 ezer.
3: Én mondtam, 100.
1: Én is ugyanis.
3: A vizeres megszólalunk után 100. Kivettem a hanganyagot.
0: Mi 100 000 forint?
3: 100.
1: De ki kapja? Várja, de ki kapja?
0: Juli.
3: Rögtön azt is oda teszem nektek.
0: Hogy várj, ki mit mondtam, hogy itthon. Én azt mondtam, hogy itthon lesznek. Nekem mindegy, csak felüleszítsem. Buktam.
1: Én azt hiszem, azt mondom, hogy mi fölhívjuk, és nem tudják, hogy hol vannak. Az
0: igen,
1: voltam én.
0: És Juli mondta, hogy még kint várnak.
1: Még kint várnak. Én Julinak nem fizetek
0: akkor
1: egy forintot.
0: Senki nem nyert.
3: De akkor senki nem nyert.
0: Mert ő azt mondta, hogy Katániában igen. Várna. Hála Istennek.
1: Jó. Jó.
2: De milyen van így, Juli, én szeretném átvenni ezt a pénzt.
1: Igen,
2: te képviseled, hogy Julit, majd berakom közös számlánkra. Na, szóval akkor legyen szíves, mindenki fizessen. Most.
0: De nem fizetünk, mert nem nyert a Juli.
3: Én meghallgattam, tehát mindenki nekem fizet.
1: Igen, mindenki. Igazából mindenki annál. Nyertél
0: 3 kilót.
3: Hát komolyan mondtam.
1: Na jövünk mindjárt, gyerekek. Itt vagyunk. Jó, 4 perc, pontosan 8 óra, rögtön a gyerek után folytatjuk.

0: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
3: Világmárkák, világra szóló áron.
4: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer, vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerész.
7: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
10: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Magasban kell munkát végezni. Megoldás a Mateco. Béreljen emelőgépet szakértő támogatással országosan. Mateco. Velünk biztosan felemelkedik.
12: A Csegei Hanáscsárta bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsapaprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsapaprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
13: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
14: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
13: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
14: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
13: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
15: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi legógyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a legógyár Facebook oldalát.
10: Hangolja munkahelyi rádióját az FM 95 Rádió 1-re, és nyerjen saját magának és 4 kollégájának ebédet kiszállítással. Küldje az ebédszót SMS-ben vagy Viberen a 0620 95 95 395-ös számra névvel és szállítási címmel, majd hallgassa az FM 95 Rádió 1-et, mert fél egyelőtt kiderül, hogy melyik munkahelyi csapat kapja az 5 fős ebédet. Az 5 fős ebédet.
16: Hirdessen nálunk!
17: Reklámkukac mcdb.hu

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Új szakok jöhetnek a felsőoktatásban. Idegenben a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. A Civisvárosban jelentősen, csaknem 50%-kal megugrott a kiadó lakások iránti érdeklődés. Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 ezer forint. A magas lakhatási költségek miatt a hallgatók számára különösen felértékelődik a kollégiumi elhelyezés lehetősége. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a debreceni tankerületi központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak. A Lórántffy Zsuzsanna általános iskolában például nem csak a falak újulnak meg. Az átfogó felújítás részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. Cifra Ildikó iskolaigazgatót hallják.
3: Én abban bízom, hogy mindenki látja, hogy ez egy nagy felújítási munkálat, hogy ebbe az én kollégáim és a fenntartó is mindent beletett, és tényleg szívvel lélekkel azon van mindenki, hogy itt a tanuló gyerekek nagyon jól érezzék majd magukat, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy szép környezetet.
2: A kisebb-nagyobb munkákat egyébként úgy ütemezik, hogy szeptemberben megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat.
1: A sporthírek támogatója a Karát Fashion, mert itt érdemes vásárolni.
2: Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhavn otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
2: Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Na itt vagyunk 8 óra után, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Kevésbé közlekedés hírünk. M7-es 78-as kilométerén félpályás lezárás van. A pályamunkák miatt ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. És ma hol napfogyatkozás, gyerekek?
2: Mindenki beadta a pályamunkáját?
1: Látható.
3: A napfogyatkozásra?
1: Látható lesz.
3: Hát látható lesz, de nem lehet gyerekek szemüveget venni.
2: Én most de most nem az van, hogy már lesz az a nagy csillaghullás is?
3: De. Igen, de az ugrás később.
1: Először napfogyatkozás.
3: Jön a perzeidák, és ráadásul ugye új hold van, tehát még a fény, a hold fénye se fogja elhalványítani az eget, úgyhogy csodálatos, hogy hívják, a csillaghullást látsz hajnali 3 és 4 között. Kicsit korán kell kelni.
2: Nekem azt írta a ChatGPT, hogy 4 és 6 között lesz Pesten.
3: Igen? Uh-huh. Direkt itt Pesti?
1: Nem, 8:30 a napfogyatkozás. Azt
3: mondja, hogy a csillaghullás.
1: Ja. Ez így bejön Pestre?
3: Igen, de külön jön a pestiek.
1: Külön a pestieknek esik egy kicsit az égből. Mi az, hogy 8:30 között lesz Pesten? Ez hogyan?
2: Az összes információ, ami nem egyezett, tehát nem egy ember, ez össze most egy mondatnál.
1: Igen.
2: Hogy sikerült...
1: Szóval...
3: Na, 3-4-8-kor van napfogyatkozás.
2: Szóval
3: glutébetes
2: süteményekről beszélgetek.
3: A hajnalban meg a csillaghullás.
1: Hajnalban van a csillaghullás, jó.
3: És az van, hogy sehol nem lehet napszemcsit venni hozzá.
1: Csinálni
3: nem
1: kell.
3: Nem tudsz, nincs. A csinálás nem jó. Ez a kormos üveg, meg ilyen. Nem. Kérlek szépen, gyerekek, ne csináljátok, mert bele fogtok
2: vakulni. Ezt most inkább hallgatni kell majd.
1: Igen, 9 után ti majd még hívtok egy szakértőt, csak mondom, mert csillagászt, aki majd elmondja,
2: hogy aztán... Ne nézzétek a napfogyatkozást, hallgassátok, az az egészségeset.
1: De várj. Tehát a nappali napban nem nézhetsz bele. A naplementés napban, ami vörös, szintén nem.
3: Na mondom neked, hogy mi a helyzet, hogy ha...
1: Most komolyan mondom, nem hiszem el.
2: De csak kormoson keresztül nézzük
3: a de, úgy jó. Ahogy az egész test előtted van, és te belenézel a kormosba, na úgy nézheted a napfogyatkozást.
1: De akkor most kormoson, hát ma nagyon népszerű lesz. Ma mindenki őt hívja föl. Anne, gyere már át.
3: Hadd nézzek már belé.
2: Anne, gyere már át. Anne, a libegőnél találkozunk, onnan jól lehet majd látni.
1: Nézzük már csillaghullást, Anne, gyere már egy kicsit. De most, hogy én bekormozok egy szemüveget, az nem jó?
3: Nem jó.
1: Mert?
3: Nem jó, mert az nem olyan védő réteget von rá, mint hogyha hivatalos napszemüveget venné. Vagy nem napszemüveget, hanem védőszemüveget.
2: Utasd a kormosodat.
1: Hát akkor tudod, mit mondok én? Kapja be a napfogyatkozás. Bele se nézhetek, oda se nézhetek, kormolnom se kell, kormosba nézhetek, csak hegesztő állarc, gyerekek. A tegnap is írták, hegesztő állarcot kell szerezni.
2: Most rajtaütésszerűen meg kell szereznünk a hegesztő pajzsokat.
1: Bemész a Obiba, azt vesz egy hegesztő szemüveget. Fogod, belenézel csokon. Az már szerintem mindenki
2: fölvásárolta. De most már nem menjetek oda, mert most bemész 8:12, akkor holnap kerül sorra.
1: De kérdezi valaki, Bálint és Keve nézheti?
3: Hát de ők Tenerifére.
1: De várják, mennek Tenerifére holnap, úgyhogy már korán kell lefeküdni, úgyhogy nem nézik. Na jó, az a 9 után lesz még, gyerekek, napfogyatkozás, majd még egy kicsit teszi. Körbejárjátok, addig remény nem vagyok. De mi van ezzel a Trump-a? Hallottátok, hogy mi történt?
3: Óriási a sztori.
1: Óriási a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ugye ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
3: Baráti megbeszélés.
1: Baráti megbeszélés volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, tudom, hogy zajlik. Milyen vonalakon zajlik ez a fenyegetés?
3: Igen, ki

0: hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
1: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
2: Ez van egy ilyen, hogy
0: fenyegetés kukac.
1: Citrommail.com.
2: Igen.
1: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkosszolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ültessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a négyhajtóműves.
2: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
1: Ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
0: Tehát a család se tudta?
1: Senki nem tudta állítólag. És
2: ez milyen fenyegetés akkor?
1: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoz...
0: Azt sem merték elmondani senkinek. Most
1: úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
2: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
1: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről. De nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
2: Kiszivattyúzták.
1: Nem beszélted.
0: Csőposta.
1: Hova teszed Trumpot?
0: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
1: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni a gépről?
2: A szivattyús kocsi, ami kiszívja a tartalmát a kocsinak az aján.
1: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
2: Büfékocsi.
1: Jó nyomon vagy.
0: Öcsém.
2: A büfékocsi hozták, abban mi
1: van? Büfékocsi, hát az MTS-ét hívják. Büfékocsi, Nógrádi Ropival, meg egy Balaton szelettel. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
0: Borsodi sör, meg ilyenek.
2: Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
0: Ételszállító kocsiba.
1: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Ez megvan, ez a jelenet.
2: Ez tényleg úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba ott be kellett talán guggolnia, abba begugolt, és letolták az izéről.
1: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
2: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
1: Ez egyértelmű nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban.
2: Ki az, hogy fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
1: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
0: Integet.
1: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp!
0: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
1: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tud fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
0: fekszik a bebújni?
1: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
0: De a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
1: Nem is ez a család. Több rosszasat elnök úr.
2: Le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úr meg elviszik, vagy ez mi volt?
0: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
1: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadseregebe.
0: Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
2: Aha. Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg az autósait?
1: Ez egész nagyon fura.
2: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
1: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
2: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
0: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép felszállt és elment, ezt előadták, ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
1: Hogy kiszedtük az elnököt.
0: Igen, hogy nincs rajta az
1: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
0: Akkor nem jó.
1: Tehát az nem jó. Írja valaki, ezért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres ez a hadművelet, a kutánc meg nem mondtad el?
0: Igen, mert
1: az egész sántit.
0: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
1: Igen.
0: Ugye, ami jön le.
2: Azzal fogják kezdeni.
1: Kilőjük a ételszállítókat, igen.
2: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
1: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólott abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszöni szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
2: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
1: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
0: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
2: Őt átvitték egy antáliai, ilyen all-inclusive étterembe addig. Hát, tudod, a...
1: Igen. Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító, ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
0: És az... például ez előre meg van szervezve?
1: Ja, ezek a jó kérdések.
0: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
1: Szerintem nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Ételszállító, kocsi, letakarjuk, tehát hogy szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
2: azt
1: tegyük
2: mondják,
1: át máshol.
2: Majkát is így viszik Erdélybe.
1: Annyi, hogy nagyon fura lesz a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
2: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd ilyen büfékocsiba feltolni.
1: Igen, föltolják. Ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerifére akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-t.
2: Mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
1: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
2: Csak összevesztek az asszonya.
1: És mondta, hogy inkább ülök egy ételszállítóba.
2: Melánia, nekem ebbe ennyi volt.
0: Én nem utazom veled hazáig.
2: Így van. Aztán átült.
1: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
2: Abdul óvatosan.
1: Ha ezt most elrogod, Abdul, sárogunk, hogy...
2: Mustafa, figyelj ide, Mustafa! Erre gondolsz?
1: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék,
0: vagy érted? Ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
1: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne, normálisan tolná, és néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenki tolja.
0: Bocsánat, elnök úr.
1: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
0: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
1: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
2: Szóval, hogy... És olyan megbontottad benne a kajákat?
0: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevet mindenben.
1: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen májkrémes szája, kicsit tejszíjabosorral.
0: És alszik.
1: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasán.
2: Az opposzumot. Emlékeztek arra az opposzumra, kezdve betörni cukrászdában. Na, én így képzelem az egészet, hogy... minden pudigról lemagyalom a tejszíjhab.
1: És ő már nagyon alszik, igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Kized utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Elnök úr, ki kell vinnünk, hogy vigyük? Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkosszolgálatok, és azt mondják, hogy elnök úr, megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs ott a gegelése.
0: Most neki mire elmagyarázod? Na?
1: Egyébként igen.
0: Annyit mondanak neki, elnök úr, kövesse az utasításokat, gyerünk.
1: Igen, golyóálló az ételszállítók, kérdezi valaki, igen. Na most, ha ilyen kocsiba rakták be, azért tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
0: Hát nem
1: az,
0: nagy.
1: Az a sorok között tolják.
0: Táncák vannak. Nem abba tették bele.
1: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba.
0: De abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
1: Elnézést, a parfümöt meg a sorsmagyarót vegyek ki, elnök úr, mert kicsit nyomja a lábát.
2: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
1: Két parfümöt, meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Istenem. Nagyon szeretem ezt a hírt.
2: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. A hagymalat van, Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
1: Igen, szóval az, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnök, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és hogy ránézsz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszájtól, Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
2: A Duty Free
1: kocsiba. A parfümmel együtt, meg a izével, a sorospogyoróval. Ott azért azt már nem tudod annyira.
2: Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett még, meglőtt füllel,
1: igen.
2: És akkor utána meg...
1: Ül egy kocsiban gyáván.
2: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
1: Na de és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
2: A vizer
1: most az irániak se hülyék. A vizerre hozzák, igen, Ankara Budapestre hozzák.
0: Átvitték egy másik reptérre.
1: Átment utána egy,
0: igen, másik
1: reptérre.
0: Reptérre átvitték, és onnan már nem volt gyanús, hogy...
1: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintire fölültették, az nem gyanús.
0: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
1: Úgy vitték föl.
0: És egyszer csak az utazóközönség között kiszáll Donald Trump.
1: Hát mennyire teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
2: Mózsás mellényével.
1: Igen. Mint Erika Elenyek az úszóerődben a tortából, itt kijött a trend. Vajola? Jó, elnök úr, üljön le, igen. Nagyobb lábteret kértünk, elnök úr, üljön le egyébként. Na jó van, gyerekek, hát ezek történnek, nagyon szeretjük ezt a hírt, igen. Van egy közlekedés hírünk, Szentendre Budapest irányában több kilométeres a torlódás, Tomi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, és az M7-es 78-as kilométerénél is van egy kis baj, gyerekek, félpályás útzár, valami történt, úgyhogy legyetek óvatosak, jó? Átvilágították volna az ételszájtot, és az összecsomagolt elők látszik benne. Ez is egyébként, ez is teljesen egyértelmű. Tafferhard is ír, nem? Bevilágítják ilyen röntgennel, és ott ilyen kis kacsapózban ott kuporodik az elnök. Nem tudom, mennyi minden nem tudhatunk még így, mennyi ilyen szürreális történet lehet?
0: Az meg nagy kérdés, hogy ez most miért derült ki? Hiszen ez legközelebb
1: tök
0: is
1: titkos.
0: Egy jó, de várjál, mert ez legközelebb is jó módszer.
2: Ez olyan, amikor a gyerekek bujócskáznak, hogy tudom, akkor van, hogy nem találják meg őket, akkor annyira büszkék rá, hogy jó helyet találtak, hogy muszáj elmondani. Érted?
0: Aha, pedig legközelebb volt ilyen, igen,
2: tehát, hogy legközelebb
0: is
2: milyen jó lett volna, hogy ott volt a satupad alatt, azt akkor azt mondta, de hát nem találtam, mert a satupad alatt volt, és ebben benne van az a magabiztosság, hogy vannak még ilyen trükkök a galérium alatt.
1: De az is egy jó megfejtés, és akkor ezzel zárjuk, hogy mi van, csak fogadott a titkosszolgálat. Megcsinálja, úgyse csinálja meg, de megcsinálja. Na gyere, nézzük.
2: Jó, akkor kifenyegeti meg, majd én megírom.
1: Igen, be kéne mászni a kocsiba. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? És aztán én lassan itt hagylak majd benneteket.
0: Hát,
2: kezdődik. Apu kezdődik.
1: Apu kezdődik.
0: Jó, tehát 10-kor engeditek el a rabokat.
2: 10-kor engedjük a ruhádat, azt a ízéset.
1: Az az lesz, hát most itt néhány.
2: Fejtsen nálad?
1: A ízét, a katonai ruhát?
0: Abba kéne bevonulnod a ízét.
1: Ott már majd átöltözöm a keleti, na akkor pénz vált a valutázók mellett. Gyere, van itt 100 márkám, más már nekem gyorsan, még átveszem, mint a serif ruhámat, gyorsan, váltsam már nekem itt 100 pezót gyorsan. Ja, 10-kor indulnak. Jó? Szemeim, füleim vagytok.
2: Az asszonysugyorgóban...
0: Tudod, hogy segít.
1: Szemeim, füleim vagytok.
2: Szóval az asszonysugyorgóban nagyra értékelik azt a jelmezt, amit hordanak a fiúk.
1: Igen,
0: szereti?
1: A katonait?
0: De
1: változtattunk, hogy... most rajta, más a tud.
2: És rövid nadrág lesz?
1: Igen, spandesz gatyában leszünk, biciklis nadrágban, fehér bakasban.
2: Jaj, de szeretném, atya, úristen, de szeretném.
1: Fejpánttal rövid Kápos nadrágban.
2: Kápos démonharcosok leszünk most.
1: Igen, két csíkos Adidas melegítő.
2: Én vagyok Rumi. Igen.
1: Nem, nyári szedbe vagyunk, ez egy kicsit más. Szett? Rövid ujjú, más a nadrág, más egy kicsit, ugye hosszúba voltunk tavaly.
2: De ez olyan lesz, mint a Renault 911-ben volt a sásznak a gatyája?
1: Hát meg nem mondom, mi volt a Renault 911-ben.
2: Nem emlékeztek rá? Volt nem. Ilyen rendőrös volt, és akkor volt benne a szőkenő, a fekete srác, meg volt a nem meleg srác, aki ilyen picsogatyában járt, az volt a rendőrgatyája. Nincs meg?
0: Nincs.
2: Ja, hát mindjárt megkeresem.
1: Nem, az nincs meg. Az nincs meg. Nem, nekünk most ilyen nyári rendőrruha. Kicsit amerikaira hajazó, hogy be van szűkítve az ujja, és el van vágva ujjban. Tehát nem hosszú ujja a történet. De fegyver, gumibot.
0: Minden nálatok van.
1: Minden.
0: Kolbász.
1: Nincsen egyelőre. Nincsen egyelőre. Az most nincsen. Úgyhogy...
2: Csak fel ilyesmire számítok.
1: Az mi?
2: Az a Renault 911.
1: Hogy ne egyek már csanadrágba, tényleg.
2: Nos, miért nem lehet, de ez
0: a kérdés. Pedig jól állna. Ja. Én most azt mondom, hogy ez jól állna, Jocinak főleg.
1: Jocika nagyon szeretné. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8:30. Vigyázzatok, mert nagyon beállt az M7-es. Miki a burkoló, M7-es autópálya, Siófok felé ott valami nagy baj van. Ezt most már többen elküldtétek, úgyhogy óvatosan. Jó, 2 perc, 8:30, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázs! Balázsék! Hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Eladod?
7: Hát muszáj, most pénz kell.
6: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod, ügyintézés akár 5 perc alatt.
7: Ez jobb döntés.
6: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
8: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a Colonnade.hu. És legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
4: Reklámot hallottak.
14: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: percen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Hazai pályán a Deac focistái. Köszöntöm Önöket, Makranci Lászlót hallják. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Az aszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo. Az eseményt augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17.000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit. Baszkó László vásárigazgatót hallják.
2: A kiállításnak nem csak az a funkciója, hogy üzleti tér legyen, nem csak az a funkciója, hogy tudományos vagy gyakorlati információt adjon a gazdálkodóknak, legalább hasonló értékű küldetése, hogy hitet adjon a fogyasztóknak, tapasztalatot szerezhessenek arról, hogyan is készül a jó minőségű magyar élelmiszer.
1: Körülbelül 20.000 látogatóra számítanak a háromnapos rendezvényen.
0: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
1: Közműépítési munkák miatt teljes szélességében lezárták a Szebesi bekötőút belterületi szakaszát, előreláthatólag november 29-éig. A munkák ideje alatt a 39-es autóbuszok mindkét végállomás irányában terelőútvonalon közlekednek.
0: A DKV információit hallották.
1: Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában ma. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja. Bökönyi Martint, a Deac játékosát hallják.
3: Egy erős fizikális csapat, viszont mi leszünk hazai pályán, szerintem ez nagy előny számunkra, ugye ez az első hazai meccsünk, úgyhogy szerintem nem lesz probléma, viszont az első perctől kezdve fizikálisnak kell ugyanúgy lenni, mivel csak így lehet meccseket nyerni.
1: A találkozó ma délután 17:30 kezdődik a Deac sportkampuszon. Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Csövi, hello.
0: De most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott.
1: Ez össze, hát de micsoda történet a Georgina történet.
0: De ez mi már régóta együtt vannak, igen. Hát mi történik itt?
1: Mi volt, ő szobalány volt?
0: Nem, ő volt. Egy eladó volt.
1: Eladó, tényleg.
0: Egy Gucciba.
1: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
0: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldókért.
1: Két kiflit, meg egy kefir.
0: Két vajas zsömlét, 30-dek a parizsert, meg egy kocka sajtot, és húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teány, gyere már ki az üveg, visszavártam mögül, aztán eljegyeztek ezt a Georginát, hát csak 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Hát mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
1: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
0: Esküvő, nem, én azt olvasom, nagy esküvő volt.
2: Lagzi.
0: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát te vagy Cristiano Ronaldo, hol csinálod az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
1: Na, hát várjál, ugye a
2: Margit-sziget.
0: Margit-sziget, jó, igen. Te Makót.
1: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
0: Igen, tudom. Tudom, a
1: Jeff Bezos, ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
0: Én látom, hogy ott Agárt környékén, ott egy dinnyárosnál Ronaldo alkudozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba, hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküvő? Én direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású, rongyrázás, mi történt Krisztián?
2: Szerintem hátsó kert.
0: Hátsó kert.
2: Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
0: Tehát egy pici nem felhajtás, hátsó kertben egy ilyen kis félszuterén 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol,
2: nem,
0: arra
2: nem,
0: gondolsz?
2: Az a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
0: Sajtó kizárva, jöttek. Barátok jöttek, ismerősök
2: abban
0: jöttek.
2: Abban nincs ugye sok nekik.
0: Igen, sok.
2: Elfértek.
0: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
1: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
0: Párizs. Egyébként az nem rossz. Párizs nem rossz ötlet.
1: Párizs az olyan szeretett, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-tornyot.
0: Lezáratod?
1: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
2: Bekened Mike Rimmel,
1: föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskő.
0: Nem rossz.
1: Na?
0: Nem rossz.
2: Szerintem béna. De csak azért, mert Feri mondta.
1: Akkor mondj egy jó.
2: Szerintem az van, hogy víz alatti eskő volt.
0: Levettek, elmentek a víz alá.
2: Lementek. Egy ilyen buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
0: Aha.
2: És ott volt a blogz és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
0: Én, ha én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak. Csepe? Csak megnősül. Például. Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol vagy?
1: Várjál még.
0: Jó, na tessék. Oké. Okay. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, oda szólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
2: jó.
0: De nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
2: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be? Tessék, nem kézenfekvő?
1: Hát az igen,
0: de annyi rossz dolog történt ott, hogy oda
2: nem,
0: úgy
2: nem... Még nem elfér egy, még egy.
0: Hát igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
1: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
0: Vegas, tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
1: Ez is, hogy Elvis, hogy
2: kis bolygó, amire felmehettek.
0: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
2: De biztos nem otthon voltam úgy.
0: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag, az nyilván nem. Ugye?
1: Mondjuk azt megemlegetné a nász nép.
0: 60 puszta. Az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
3: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaskaris, azt hiszem jól mondom.
0: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz Lisszabonból.
3: Így van.
0: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy nászépet, és ott volt az esküvő.
1: És aztán ment mindenki haza a végén.
0: Há? Hát ez nem Ronaldóra val.
2: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy ponton túl, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogad. Most így érted? Nem?
0: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
2: Csak, de babót azt kizártak akkor?
0: Tessék?
2: Babót?
1: Baboti fesztiválon.
0: Igen. Az Instagram oldalán tudatta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint, tehát 3 millió lájkopot kapott az első fél órában.
1: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
0: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... Írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
1: Figyelj,
0: nem csinálhatod máshogy.
1: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? Ezért a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
0: Igen, azzal üldözik őket, azzal és hozzájuk csapják.
1: A párakapuból érted, pezsgő jön, nem víz.
2: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni. Tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak ugye, az óceánban, és akkor a kiáltak elénekelték az Ave Mariát.
0: Azt el tudom képzelni.
2: Próbál meg nézni, és Balázs átadni, hogy milyen delfi hang az Ave Maria?
0: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy vetítés. Tengeren jöttek.
1: Én tengeren jönnék.
0: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
2: Lóháton jöttek.
0: Hátulján.
2: Óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
0: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És az, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
2: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
0: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
1: Van töltött káposzta, meg éjféli húsos tál,
0: meg a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a koncajot, zongorázik.
1: Megy a táj, vonatozás.
0: Iszonyatosan vonatoznak, aztán elrabolják a mennyasszonyt. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. AI-os képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
1: Az, hogy sikerült elérni. Mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
0: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
1: Elvesz mi?
0: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
2: Hiába, hogy barát... Csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a routert?
0: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, meg tudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez horror pénzeket fizetnének, gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láb, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
1: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-e jött meg a fizúja Ronaldónak, és akkor valamiből ki kellett fizetni.
0: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem.
1: Hát azért ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
2: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
1: De nem egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod.
2: Dekázgatott egy kicsit.
1: Nem, hát elhívják, amit a Rihannát.
0: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
2: Ez ilyen Dundee duó szituáció.
0: Igen, azt gondolom.
2: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
0: Hát a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
2: Hát valami helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van hely, ilyen Dundee duó, biztos vagyok benne.
0: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem...
2: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez így, ez a megfelelő kombináció. Nem fordítva.
0: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János ben volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliád.
1: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
0: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszed, oda ingyen mész.
1: Szerintem igen.
0: Tehát főbb a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones-t. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Krisztiánom, megyek, $2 millió.
2: Menj a mennyasszony táncba, beugró.
0: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc.
1: Igen, bár egy hallgató írt, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
0: Igen, és ezt Szotyi pucolás szájban.
1: Nem kérsz, hát hogy kérsz már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké, de egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
0: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi?
1: Aha. Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépésen.
0: De amikor te vagy Tom Jones, és azt mondja, gyere, figyelj, hát idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elérekelnéd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
2: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen Mariah Carey-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát az háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
2: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te itt rukhatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor kussasz!
0: Akkor ön, igen. Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az az ő napja, igen, kell, hogy legyen, nem?
1: A férfiak akarják.
0: Meg ugye? Az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz valamit, oké, de hogy az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
2: Egy kis dezodorosz mellett is. Fölkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
0: Pestiközöd a hónod alját, fölveszem valamit is.
1: Érettségi öltön, jó, mi
0: mehetünk. Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Nyitó tánc Victoria Beckham.
1: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
0: Ez egy jó kérdés.
1: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos egyébként oda van, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
2: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere, nézd ma. Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezeknek mit veszünk?
1: De mit veszel?
0: Ott vagy a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskü az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
1: Na?
0: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
1: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
0: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
1: Biztos örül.
0: Én nagyon nagy bajba lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van. Olyan személyes, intimmel kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
1: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
0: Foci relikvia, de nem mindenki messz... azt visz? Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne?
1: Nem tudom, és akkor egy pelémeszt kap, annak csak örül.
0: Igen, azt mondják, hogy ajándék világbajnoki trófea másolat. Júj, az egyébként jó. Ami ez soha nem lesz meg sikerült, neked.
1: Tessék.
0: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
2: Hát nem tudom, itt írek többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
1: babetta. Igen, most már állam, de, mindig bevált. Köszönöm.
2: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
0: Érted? De ez a Herendi nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a formát.
2: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk és beképzeltek, úgyhogy az azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
1: Kell lennie.
2: Ez így van. Tehát ne add már lejjebb, Balázs. Ne legyen már valami nemzeti öntudatod.
0: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
2: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy tank, mert minden az itt.
0: Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
2: Nem biztos, hogy oda kocsantanád a biciklitárolónak, de amúgy igen.
0: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Valami, de ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
2: Rodrigo?
0: Vannak.
2: Rodrigo?
0: Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
2: Rodrigo mi az a házasságban?
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Fali Seikóra, az tuti nem. Egyébként az nem rossz geg, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany Fali Seikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyék Cristiano Ronaldónak?
2: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
2: Nem. Hát valami, amit tud így...
0: Ja, ami fényezi még magát egy kicsit. Aha.
2: Én lefestetném őt abban az állapotában, amikor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak.
1: Van már egy szobor róla.
2: Igen, azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép azzal nem mész fel, illetve most nagyon divat, ugye a magyar eskőrnék kaparósors, egy szintén nem mész fel, igen. Mi van azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan mindenet, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
1: Sem, nem. Miért
0: Sútyó vagy?
2: Nem, nagy ölelés.
0: Ide, kibújik ide. Igen, na, ki jön ide. Egy óriási ölelés.
2: Vagy ami a legjobb, szerintem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit tudod, te szavalsz el.
2: Igen, igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na, most az én ajándékom jön.
2: Csókot! Csókot! Igen, na. És akkor ott van ez a rímek beszedet, amikor olyan a vége a versnek, mintha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányi tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, de megvan ez.
0: Igen,
2: az
0: igen, jaj, nagyon rossz.
2: Megmutatja az aranykának a pitában, voltak, tudod, ez megvannak
0: a ezek. A rím kellemetlen.
2: Figyelj, ez a legalja. Tehát ezt hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat.
2: Igen, és akkor igen.
0: Gyűlná Ronaldo, hogy vigyétek ki, igen. Házassági szerződés olyan ők kötnek?
1: Biztos.
0: Biztos valami.
2: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
1: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Naha. Már valószínűleg megkötik, igen. Mert kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
2: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
0: Hogy?
2: Tehát például, hogy ha szűz neki egy fiút, akkor erre is erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre
0: ne
2: is erre.
0: Csináld.
2: Ha 10 évig kibírod, akkor erre is erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig
0: benne voltak a pontok.
2: És kellett szülni két gyereket, vagy valami ilyesmi volt. És akkor kapott 10 évet, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
1: Mert rejekkel itt tele van lóvéval.
2: Hát jó, de nem.
1: Ja, jó, hogy annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rápakolni. És
0: akkor meg volt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
2: De ugye, egy
1: kisebb
2: bűnés.
1: Tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: Igen, 5000 dollár, igen. A blokk tisztítás 3000 dollár.
2: Péternek úgy van, hogy lefesti a sufnit.
0: Megfortozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
2: A gurtnik a visszarak a helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem azt
2: mondja. Hát így van, hát racionálisnak kell
1: maradni. Amikor a takarod, ugye, az így hújtózkodj.
2: Hát így van, így van.
0: De a Tóth Gabi VIP-jegyet eltházas puskásban, az sem rossz egyébként. Valószínűleg is önörül a Ronaldo.
2: Nem húzza a buxus télire.
0: Igen. Gucci táska, és akkor kiderül, ott dolgozott a csaj. Hát ilyen szép, bemész egy eladót, meglátsz, és egyszer csak a kislánynak így
2: de
0: meg...
2: De mi fel torgálítam úgy, hogy mit kell ilyenkor csinálni?
0: Torgálítam, már nincs nála, szerintem már nincs nála telefon. 10-kor lövik el a rajzpisztolyt, álltok a Sanyit, fény 8 óta nem találják.
1: Menekülök kabát elő.
0: Sanyi nagyon komolyan vette a dolgot, fény 8 óta keres az RTS támogatóit az információ. 10-kor van a raj, de Sanyi fény 8-kor elront valóban, azóta nem jött vissza.
1: Ilyen kabátnak amúgy... magyarázzátok el, hogy most nem veled van.
0: Ja.
1: Jó, tehát ja. Nem ő a műsorvezető társad.
2: De amúgy én most megmondom nektek, hogy ezt Torgál fogja megnyerni. Tehát ezt most mondom nektek, hogy aki a Torgál elkaphatatlan. Tehát még ha utal is éred, le fog futni a picsába.
0: Hát ők nem használnak kocsit, csak futnak.
2: Ők lábat nem használhatnak. Mindenki azt veszik el, ebben a legjobb, tudod.
0: Na jó van, gyerekek. Szemeim, füleim legyetek a következő két
1: nagyon
0: napban.
1: Nagyon fogunk segíteni.
0: Segítsétek a munkámat, és ne vezessetek félre, ne legyetek rohadékok, jó. Velem legyetek.
2: Én a kereszted leszek.
0: Jó? Na, csillagászkodjatok, még egy picit én elmegyek forgatni. Keveset találkozunk már. Jó puszi mindenkinek, sziasztok, jönnek vissza 9 óra után. Ciao, ciao.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar

0: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Vele minden jó.
12: Bizony, jól hallod. Vétek, méghozzá Debrecenben. Augusztus 15-én egyetlen estére visszatér a legendás fürdőbál, az Aquaticum strandra. Három helyszín, három hangulat, Vétek koncert, DJ szecsei és egész estés DJ szettek, élő partizenekar, akusztikus gitárzene. Mert ezen az estén a zene és a fürdőzés együtt adja az élményt.
13: Gyere velünk fürdőbálozni, mai köntösben.
12: Kedvezményes jegyek aquaticum.hu.
14: Néha a megnyugvás egy időponttal kezdődik. Várjuk Önt a Medilum Egészségközpontban. Időpontfoglalás. Medilum.hu.
15: Hű, stabil optikai net féláron.
16: Bizony, ennek a felesem tréfa.
15: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbezárt érték.
3: Fürdőszoba felújítás. Válasz piramida akrilkádat a gulyás tüzében. Az akció a készlet erejéig érvényes. www.gsv.hu.
4: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
5: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
6: Augusztus 15-e.
7: Aquaticum fürdőbál.
6: Vétek.
7: DJ Szecsei.
6: Akusztikus gitárzene.
7: Három különleges helyszínen.
6: Gyere velünk fürdőbálozni.
7: Jegyek.
6: aquaticum.hu.
8: Reklámot hallottak.
9: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
10: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Visszatér a Mozdulj Debrecen program. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitásra áll vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő, eddig közel 300 ezer résztvevőt számláló program 11 iskolában beltéri foglalkozásokkal indult újra. Szeptembertől pedig már 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat, továbbra is ingyen. A programokhoz kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül lehet csatlakozni. Széles Diana, a polgármestert hallják.
11: Az időseknek nyilván kiszakadás a négy fal közül, a dolgozóknak nagyon jó levezetés, és a gyerekeknek pedig egy óriási lehetőség arra, hogy ne csak a digitális világba éljenek. Ha lehetne egy mondatot mondani, hogy miben rejlik a Mozdulj Debrecen sikere, az az összefogásban és az együttműködésben.
10: A Mozdulj Debrecen komplex segítséget nyújt az egészségesebb életmód kialakításához. A kezdeményezés működtetésére és a kapcsolódó szűrőprogramokra az önkormányzat évente több mint nem komplex segítséget nyújt az egészségesebb életmód kialakításához. A kezdeményezés működtetésére és a kapcsolódó szűrőprogramokra az

0: Színháztól a Nagyerdei körút kereszteződéséig. A kék színt kapta.
1: A DV Parking információit hallották.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma tesszünk a holnap egészségéért.
0: Délelőtt is sok napsütésre van kilátás térségünkben. Csapadék nem lesz, de a szél megélénkülhet. A legmagasabb hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt! Balázs elindult.
2: Elment.
1: Aki szeretne vele lenni, meg ugye a rabok elengedésének pillanatában ott akar lenni, az gyorsan, hát hogyha ez még belefér ebbe a szűk 3-4 órába, akkor a keleti pályaudvarnál
2: belefér.
1: Indul a Most Wanted.
2: Mit hiszi, Dávid indítja a buszokat?
1: Jó, kikkel vagyunk. De most döntsük hát, el, már most nem. Hát
2: először lássuk meg, hogy mi a produkció, jó? Tehát először lássuk meg, hogy...
1: Szerintem olyan, mint tavaly. Jó, vicces.
2: Igen, igen, igen. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha a Balázsék ellen is lennék, egy kicsit meg a többiek ellen is.
1: Jó, tehát ide is, oda is. Ahogy igen. Az érdekünk megkívánja.
2: Igen, ilyen szórakoztatóan manipulatívak leszünk. Mit szólsz hozzá?
1: Balázs úgy engedette bennünket, illetve úgy, hogy jött itt be.

0: bennünket, hogy holnaptól kezdve, amikor ti hallgatók az ő szemei és fülei vagytok, ide is írjátok meg az infókat, tehát ne csak arra a bizonyos telefonszámra jelezzétek, amit megadtak, hanem ide nekünk is írjátok meg, és akkor mi majd továbbítjuk. Na de hát miért nem mondanánk mást, mint amit írtok?
1: Szerintem az lenne a legjobb, hogyha eleinte ugye elhitetnénk velük, hogy szóval hihetőek vagyunk, tehát akkor így mennénk ezek az infók, és amikor kritikussá válik a helyzet, akkor pedig segítünk majd a menekülők.
0: Jó, mikor szorul a hurok, akkor mi odalépünk, és ezt
1: jó, lasszítjuk. Jó, először bizalmukba kell férkőzni.
0: Jó, jó, hétfő, azt hiszem hétfő estig tart, ugye?
1: Balázs nem hallgatja most ezt a beszélgetést, mert ő retrót szokott hallgatni, úgyhogy lehetek őszinték nyugodtan.
0: Jó, na majd jönnek akkor az információk, és akkor meglátjuk. Addig viszont van még egy fontos dolgunk, ezt már beígértük nektek, hogy mindent, amit a ma esti napfogyatkozásról lehet tudni, azt megosztjuk a kedves hallgatókkal. És Eszter a következőt mondta pontosan 3 perccel ezelőtt, hogy az megvan, hogy a legutóbbi napfogyatkozás az 27 éve volt.
1: 27 éve volt, és én akkor kereken 11 éves voltam. 11 éves voltam, és úgy néztem, mint egy kövér kisfiú, és nagyon boldog voltam. Volt napszemegem, amivel nézhettem ezt a dolgot, de ami ennél egy kicsit durrább, hogy Ferenc, hány éves voltál?
0: 29. 29 éves voltam, emlékszem.
1: Tehát 27 éves öreg voltál, ezt
0: akartam. Igen, hogy 29 éves voltam akkor, és akkor Budapestről az akkori babámmal vágtuk magunkat autóba, mert én még dolgoztam reggel, akkor is már reggeli műsort vezettem, 10-ig dolgoztam, és rohadt gyorsan beültünk a kocsiba, és mi nem tudtunk elmenni a Balaton felé, hanem itt lefelé az 51-esen mentünk Szeged irányába.
1: Jó, mi szólt a rádióban, Feri?
0: Azt már nem emlékszem. Szerintem Kossuth, mert az volt a Kossuth volt az egyetlen, aki foglalkozott ezzel a sztorival. A kereskedelmi rádiók azok adták a zenéket, nem érdekelte senki. És aztán utólag kiderült, hogy rohadt jó döntés volt, mert a Balatonon, meg mindenütt, amit mondtak, hogy ez egy nagyon jó sáv, ott marha sok ember volt. És mi pedig mentünk lefelé, ahogy beértünk ebbe a zónába, letettük a kocsit, besétáltunk egy mező közepére, és az akkori aposom is velünk volt, ez egyet rontott a helyzeten, de ettől függetlenül jó volt a dolog.
1: Az ő szemén keresztül nézted a napfogyatkozást?
0: Nem, az ő szemüvegén keresztül, és hármasban egy ilyen rohadt nagy üres területen éltük át az egészet, és azt, amiről beszéltünk, hogy amikor eltűnt a nap, akkor lecsendesedett a természet, azt ott szerintem ezerre jobban lehetett érezni, mint a tömegben. Mert ott
1: a pósod is elcsendesedett?
0: Igen, igen, igen, később örökre, de nem miattam.
1: De figyelj már, és ezt a rosszabbik szemeddel nézted, vagy rendesen mindegyettől?
0: Én fölkészült voltam, fényképezőgépekkel, napfédő szemüvegekkel, meg ilyesmikkel néztem. A napfédő szemüveg használta nélkül a rosszabbik szememmel beleréztem. Mondom, annak már úgyis mindegy.
1: Szép, szép.
0: De hol nézted?
1: Én ennyire egy házán a kertben figyeltem ezt.
0: Az jó, mert ott nem volt teljes.
1: Ott senki sem csendesedett el. Nekem mindegy volt, az a sajátunk volt, nem az volt, hogy
0: igen, az a mi napfogyatkozásunk.
1: De úgy teljes volt, elmondanám. Nekem teljes volt. Így van.
0: Hívhatod közben a szakértőnket, Anna.
1: És a szakértőnk hol van pontosan?
0: A szakértőnk szerintem Budapesten, a Space Junkit fogjuk hívni majd. Ők nagyon sokszor segítettek már nekünk ilyen esetekben, úgyhogy most is őket hívjuk, mert egyébként nekem volt tegnap egy zseniális ötletem ehhez, hogy ugye kis Laci csillagászt, aki mindig rendbe szokott bennünket tenni ilyen kérdéskörökbe, őt hívjuk föl.
1: De már rabruhában
0: hát
1: van.
0: De már ő ott áll, érted? Már mindjárt menekül szegény. Már
1: Pamkabóval árnyékolgatnak a keletinél.
0: Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Nagy Szabi fog majd erről beszélni nekünk. Szevasz Szabi, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, hogy vagytok?
0: Mi köszönjük szépen, jól a hallgatók is szerintem, és reméljük, hogy te is. Te ilyenkor már tökre stresszbe vagytok, transzbe estek, hogy úristen, ez mekkora dolog, és este ezt meg fogjuk majd nézni?
2: Igen, és a bejelentkezés most nem segít ezen, mert most ezen is stresszelek, úgyhogy full stresszben vagyok valóban.
0: Nyugi, általában nem szoktunk bántani senkit, kivéve a Hitta Balázs, de ezt most megúsztad.
1: Hát azért segnek se könnyű.
2: Okay.
0: Na, gyorsan jöjjenek a fontos információk, tehát mikor és hol lehet ezt szépen megnézni?
2: Kezdjük Magyarországgal. Magyarországon többféle időpontot fogok most mondani, mert ugye keleten és nyugaton teljesen más ennek a láthatósága. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz, nem teljes napfogyatkozás. És nagyon fontos az, hogy szemüveg nélkül ne nézze senki. Maximum hegesztő szemüveggel egy pár pillanatra, de egyébként szemüveg nélkül senki ne nézzen a napba.
0: Na, de várjál, mert a hegesztő szemüvegre is azt mondják, hogy nem mindegy, hogy milyen.
2: nem mindegy, hogy milyen. Én a Schwab-hegyi csillagvizsgáló weboldalán láttam, ma reggel elolvastam direkt. Azt mondták, hogy egy pillanatra bele lehet nézni hegesztő szemüvegbe, hogy pontosan milyennel. Én úgy tudom, hogy 12-es vagy magasabb, de alapvetően igen, ez lenne az elvárás.
0: Figyelj, csak van még esélye egyébként bárkinek szerezni egy ilyen szemüveget, vagy akinek már nincs, az felejts el.
2: Szerintem nincs, ha engem kérdeztek, vagy legalábbis én ezt olvasom mindenhol, de azért meg kell próbálni, hát ha.
0: Aha. Igen. Az miért van, hogy vagy 27 évvel ezelőtt, 99-ben mindenütt mindig erről volt szó, hogy akkor napfogyatkozás hogy kell nézni, és én emlékszem, hogy újságba lehetett kapni mellékletként a szemüveget, bementél bárhova, mindenütt árulták. Az nagyobb durranás volt a teljes napfogyatkozás, mint a mostani?
2: Én erre tenném a pénzem, szerintem teljes mértékben ez a szituáció. Mondok egy nagyon jó példát, olvastam direkt egy történelmi példát. Krisztus előtt 585-ben a médek és a lüdők konkrétan már 6 éve csatáztak egymással, és egyszer csak teljes napfogyatkozás történt, és azt mondták, hogy jó, akkor itt befejeztük, kibékültek, mindenki hazament, és véget ért a 6 éves háború. Tehát, hogy a teljes napfogyatkozás egy akkora dolog, én úgy gondolom, ami hogyha a tartózkodási helyedről megtörténik, akkor az tényleg a csapból is ez folyik, és most ugyanez történik is Spanyolországban, ahol tartózkodom, Burgos városában. Mindenki erről beszél, mindenki erre készül, az autópályán ki van írva, hogy napfogyatkozáskor mindenképpen ne felejtsd el felkapcsolni a lámpádat, tehát próbálják mindenhol felhívni
0: a figyelmet. Hát valószínűleg ők most ezt úgy várják, mint mi vártuk 27 évvel ezelőtt, mert azért tényleg nagy dolog. Ja, és te kiutaztál oda?
2: Én itt vagyok most Burgosban, igen, mi megyünk majd ki terepre, és innen mi élőben fogjuk a Space Junkie Zoom csatornánkon közvetíteni a teljes napfogyatkozást, úgyhogy aki esetleg Magyarországon nem látja, az mindenképpen jön a Space Junkie Zoom csatornánkra, mert direkt el akartuk hozni a magyar embereknek a teljes napfogyatkozás élményét.
0: Igazán kedves tőletek. Na akkor jöjjenek az időpontok, mert mondtad, hogy keleten meg nyugaton másként.
1: Nagyon tetszik, hogy Nyíregyházán hoztátok az első példát a YouTube csatornátokon, tehát akkor Nyíregyházán hány órakor lesz a napfogyatkozás?
2: Én Máté Szalkai vagyok, úgyhogy nem véletlenül.
1: Rendesen.
0: De jó dolog onnan jön.
2: Szóval Nyíregyháza, tehát nagyjából a kezdet, amikor elkezd bele-bele csúcsálni, harapni a hold, ugye, ahogy elkezdi kitakarni a napot, ez 19 óra 21 körül van Nyíregyházán, Sopronban pedig 19 óra 22-kor. Na most nagyjából ugyanakkor kezdődik a kitakarás mindenhol az országban, viszont egy elnyújtott országról beszélünk, a nap lemente, amikor teljes, tehát a legnagyobb mértékű kitakarás történik, az viszont nem ugyanakkor történik. Nyíregyházán 19:49-kor, itt mindösszesen 40%-át fogja kitakarni a nap. Ha már Budapesten vagyunk, akkor a nap egy jó 18 perccel később megy le, tehát 20 óra 8 perckor, tehát 8 óra 8 perckor, és Sopronban, ahol azok az emberek a legszerencsésebbek, több mint 80%-át fogja kitakarni a napnak. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy kimegyünk egy olyan helyszíne, ahol teljesen tiszta rálátásunk van egy nyugati horizontra, akkor egy sarló nap fog lenyugodni.
0: Szerencsétlen Nyíregyházának még ebből is csak ennyit adtam.
1: Nekünk is elég.
0: Elég ez a
1: 40 százalék.
2: Ártatlanak vagyunk.
0: Na, és amikor megtörténik ugye a csúcs, tehát ez a 80%, Nyíregyházán 40%, utána elkezd ez a sarló eltűnni, de akkor a nap már le is megy majd, ugye?
2: De nem, konkrétan ez az a fázis, amikor megtörténik a naplemente. Tehát nálunk nem teljesít, tehát nem történik meg az, hogy beletakar, eléri a maximumát, utána meg elkezd szépen eloldalogni a hold, hanem nálunk pont történt felfutóban van, amikor lemegy a nap. Például Angliából lesz olyan hely, ahol 98-99%-os lesz a kitakarás. Ugye ez a sáv, ez északról indult el, Grönland, Izland, kicsi Portugália és Spanyolország is, Majorkánál ér nagyjából véget, ott mindösszesen két fok magasságra lesz.
0: Na de várjál, akkor mondjuk ezt az avasi lakótelepen Miskolcon a házak tövéből semmit nem fogsz látni belőle.
2: Ha nincs szemüveged, akkor nem. Annyi lesz talán, hogy nagyon picit talán erőteljesebb a szürkület, vagy igen, tehát hamarabb kezd el sötétedni, vagy sötétebb lenni, de alapvetően igen, tehát a részleges napfogyatkozás ezért sem akkora dullanás, és lehet, hogy ezért lehet az, amit mondtál, hogy most nincsen tele minden a napfogyatkozással. Bár én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban lehetett volna ezt promotálni, mert az elmúlt egy évben mindenki napfogyatkozásos szemüveget szeretett volna venni. Úgyhogy igen.
1: Azt kérdezem már meg, így a napfogyatkozásos szemüveg kapcsán, hogy vannak ezek a védőszemüvegek, amiket lehet kapni a munkavédelmi boltban, ami ugye szintén sötétített, és ez az UV, szürke, füst, stb. Védőszemüveg az jó?
2: Nem. Tehát szakemberek azt mondják, tehát nagyon fontos az, hogy nem arról van szó, hogy megvakulunk, ha belenézünk, hanem az, hogy kárt tesz a retinában. És talán még nagyobb problémák ezek a szemüvegek, mert ugye lehet, hogy UV specifikus, de mondjuk egy CD-n, vagy egy olyan szemüvegen, ami nem kifejezetten erre van készítve, nem szűr ki olyan spektrumokat, ami viszont kárt tesz a szemedben, és ha nem is azonnal, a retinádat károsítja. Később olyat olvastam, hogy a szürke hályog esélye nagyobb, vagy tehát olyan dolgok, amik majd később jelentkeznek.
0: Na, tehát ne kísérletezzünk, ez a lényeg. Figyeljetek, én egy óriási ötletet olvastam, hogy azt mondták, hogy háttal kell állni a napnak. Nem, az se jó, nem tükörből, hanem fogsz egy fém tésztaszűrőt.
2: Uh-huh. Így van.
0: Ezt
2: így
0: a lyukacs, tehát a klasszikus régit, a kis lyukacsokkal, azt oda tartod a nap elé, és a falhoz állsz, és a tésztaszűrőnek a lyukai fognak egy csomó kis megfogyatkozott napot rajzolni neked, ez igaz?
2: Ez így van. Ezt köszönöm, hogy említed, mert ez egy nagyon jó praktika egyébként. Ezt pontosan ugyanezt kell csinálni, de bármi, hogyha kint tartózkodunk a természetben, a fákon átszűrődő fény, a leveleket, ahogy látjuk, azok is ilyen értelemszerűen a kitakarástól függően mekkora mértékű lesz, akkora mértékű sarlókat fogunk látni.
1: Zuhajrózsában is működik? Ami... Az a kérdésem, hogy a zuhajrózsa fejét, ha megfordítom,
0: akkor... Csak szerelle.
1: Ja, jó, oké. Okay.
0: Jó, tehát fürdőszobában nem, kint jó a zuhajrózsa.
1: Oké. Okay.
2: Hát... Ha becsüt a nap és le tudod szerelni, szerintem próbáld meg.
1: És a Zsül azt kérdezi, hogy a szúnyoghálóval mi a helyzet? Hogy ez működik?
2: Nem tudom, ez szerintem legyen ez egy feladat a hallgatóknak, hogy majd írják meg, hogy szúnyoghálóval milyen volt a visszajelzés, de a tésztaszűrő biztosan működik, ezt tudjuk ajánlani mindenkinek.
0: Szabi, az biztos, hogy nagyon sokan le akarják majd most fotózni ezt a napfogyatkozást. Mi a helyzet a telefon kamerájával? Azt is olvastam, hogy az is megsérülhet, tehát hogyha nagyon sokáig, ha gyorsan ráirányítod, fotózol egyet, és leveszed, mm-hmm. akkor oké, de ha nagyon sokáig például a napra irányítod a kamerát, mert akkor szintén sérülhet.
2: Én azt javaslom, hogy mivel hogy itt már a napnyugtáról van szó, tehát pláne amikor már csak pár fok magasan lesz, és lehet látni azért, hogyha úgy nagyjából arra nézünk, akkor már egy ilyen, a korunk talán ott van, a telefont azt már nem fogja bántani. Ha magasan járna, akkor igen, de szerintem ott már nem fog. Ott lehet használni CD-t, vagy amit említettetek, munkavédelmi szemüveg, tehát a telefonkamerája kevésbé érzékeny. Én ott kísérletezgetnék. Aha. És biztos vagyok benne, hogy szép nagyításnál nagyon-nagyon-nagyon szépen fog látni az, hogy hiányzik valamennyi a napból. Úgyhogy én szerintem tudom bátran ajánlani, hogy kísérletezgessenek az emberek.
0: Oké, tehát a régi floppy meg a CD lemez, azért azt hanyagoljuk.
2: Szabad szemes megfigyeléshez, igen. Viszont szerintem a kamerához már tökéletesen jó lesz. Tehát már annyira alacsonyan lesz a naplementekor, hogy ott, ha csak megfelelően úgy állítjuk be a rekeszidőt, tehát az expozíciós időt, akkor már szépen látszanak, okay. szerintem a
0: napkorom. Szabi, még egy kérdés. Ha Esztert és engem veszel alapul, van köztünk néhány év, melyikünk láthat még Magyarországon élőben teljes napfogyatkozást?
1: És melyikünknek lesz szürke hályoga? Ez a másik kérdés.
0: Szóval mikor van a következő?
2: Az utóbbi kérdést nem tudom megválaszolni. Az előbbi azt hiszem 81, 86, valahogy így van. 81 azt hiszem ez az időpont van a fejemben. Viszont Spanyolországban jövőre nagyon durván jó napfogyatkozás lesz, lent a déli részen.
0: Mi az Isten tudnak a spanyolok? Állj! Nekik most is van, meg jövőre is.
2: És nincs vége, mert 28 januárjában is lesz méghozzá egy gyűrűs napfogyatkozás, ami azt jelenti, hogy ugye a hold az nem mindig ugyanolyan távolságra van a Földtől, hanem egy 365 és 406 ezer kilométeres ellipszis pályán kering, és amikor a távolabbi pontján történik a napfogyatkozás, akkor van egy ilyen nagyon durva, gyönyörű, szép gyűrű a nap körül, tehát nem tudja teljesen kitakarni a teljes napkorongot a hold, és egy ilyenük is lesz, úgyhogy nekik három napfogyatkozásuk lesz, három vagy két évenben, mondjanak le.
0: Tengerük van, óceánuk, paéjájuk, a rendes foci csapatuk, mi kell még? Komolyan három napfogyatkozás.
2: Három napfogyatkozás.
1: Nem tudom, ez az egész, tehát nem tudom, kicsit fejnehéz a napfogyatkozás, nem? Tehát, hogy, na, jó, mindegy. És ti hol vagytok pontosan helyileg? Egy ilyen egy épületnek a tetején lesztek, vagy hol?
2: Mi most Burgosban vagyunk, aztán felkerekedünk, és két óra körül ki fogunk menni, nagyjából 50 kilométerre nyugatra Burgostól, és egy dombtetőn leszünk, ahol nagyon messze el fogunk látni, nagyon szépen látni fogjuk, ahogy közeledik az a sötét sáv, amikor belép a, konkrétan is teljesen eltakarja a napot a hold így a földiek elől, majd látjuk a kilépést is meg.
0: Jó, húzzál még bennünket, Szabi, húzzál még bennünket, hogy nekünk jut egy negyed nektek meg az egész.
2: De még egyszer tudom mondani, Space Junkie Zoom csatornánkon kövessétek ti is élőben, mert élőben fogjuk a teljes...
0: Ez itt a reklám helye. Nagyon fontos kérdés érkezett ehhez a sztorihoz, hogy a közvetítést is csak szemüvegbe lehet nézni.
2: Nem. Csak a szemüvegesek meg, de nem napfogyasztás.
1: Még azt válaszolom meg, hogy jó, nincs szemüvegünk, nincs hegesztő pákánk, semmi nincsen, de hunyorítunk. Az működik?
0: Aha, nagyon.
1: Nagyon hunyorítok. Csak a szempilláim, műszempillák, négy soros,
0: nagy
1: három
0: kínaira
1: is.
0: Kínaira húzom magam, az se jó.
1: Egyik se. Semmi se.
2: A műszempilla sem nem tudja megszűnni, ugye, hogy kellene, úgyhogy nem. Semmilyen formában nem érzem.
1: Hát jó,
2: ezt nagyon lesz a gyerekek. De a szűrő nagyon jó ötlet tényleg, azt használjátok, mert az nagyon jó.
0: Jó, és még egy mondatod van azért, mert ahogy lemegy a nap, akkor ugye új holdunk lesz, ami azt hozza, hogy éjszaka a perzeidák meg mindennél jobban látható.
2: Így van, pont nem akkor, egy picit majd várni kell, de 12-ről 13-ára hajnalban lesz elvileg a perzeidák csúcsa.
1: Mondtam, 4 és 6 között, ugye?
2: Hát igen, tehát éjfél után, ha már kifekszünk, aki inzomniában szenved, vagy kísérés után nem bír visszaaludni, mindenképpen menjen ki, kukkancson fel, kint kell lenni egy picit, elég nagy az esély, elvileg ilyen óránként 100 körüli meteort lehet látni, vagy hullócsillagot, úgyhogy mindenképpen érdemes. Úgyhogy mindenképp biztatni tudok erre.
0: Oké, Szabi, köszönjük szépen, akkor este, ha valaki a teljesre kíváncsi, akkor a Space Junkie oldalát meg tudja nézni.
2: Így van.
0: Köszönjük, szevasz, hello. Na, mindent elmondtuk, nem?
1: Mindent elmondtuk, és azon gondolkodom, hogy a gyereknek hogy fogom eladni, hogy megnézzünk valamit, amit nem nézhet meg. Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy akkor most a perszeidákat honnan fogjuk nézni, vagy mindegy?
0: Az teljesen mindegy, az mindenhol látod, viszont te akkor aludni fogsz. Jó esélye, mert reggel jössz dolgozni, jó?
1: Hát vagy már felébredek akkor korán, hogy szép legyek.
0: Azt is lehet. Jönnek a hírek, 9:30 van, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Debrecenben felérinkült az albérletpiac. Idegenben a DVSC. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. Timko Zoltán ingatlanpiaci szakértő szerint nem csak az egyetemisták generálnak jelentős keresletet a debreceni albérletpiacon. Az elmúlt 2-3 évben a nagy beruházások kapcsán érkező munkavállalók is érezhetően növelték a bérlakások iránti igényt.
2: Bérbeadási szektorban egy változást vettünk észre, és gyakorlatilag az, hogy a külföldi bérlők száma a munka oldalon megnőtt, ez egy érdekes relációt hozott, hiszen így felszippantotta hirtelen azokat az ingatlanokat, amelyek az elmúlt években kevésbé voltak keresettek, vagy lehet, hogy éppen kiadásra sem kerültek.
1: Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 ezer forint. Egy zárt falusi közösség és egy lányait egyedül nevelő özvegyasszony világába kalauzolja nézőit a Csokonai Nemzeti Színház, Federico García Lorca Bernarda Alba háza című darabjával. Az új évad előadását Keresztes Attila rendezi. A dráma bemutatója szeptember 18-án lesz, a debreceni Csokonai Fórumban. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára ma. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhávön otthonába látogatnak. Patai Dávidot a Loki játékosát hallják.
3: 3-0, de eredményt eltekintve mi akkor is minden meg fogunk tenni a pályán. Nyilván nyerni akarunk és kiteszünk magunk a pályára, főleg egy ilyen stadionban, ilyen körülmények közt egyértelmű mindenkinek élvezet lesz majd a játék.
1: A mérkőzés ma este 6-tól lesz a koppenhágai Parken stadionban.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Szanga cégcsoport, ipari és logisztikai beruházások, irodafejlesztések országosan.
1: Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: látszak mindig.
1: Hogy? Kicsoda? Kicsoda? Ez már szadás?
0: Itt
1: vagyunk. Halló, halló. Fél tíz múlt egy 8 perccel. Semmiféle közlekedési hírünk nincs. Ugye az M7-esről volt, de az már órákkal korábban úgy tűnik, hogy megszűnt, csend van, béke, nyugalom a városban egyelőre, de 20 perc múlva szerintem a főváros megbojdul, mert mindenki a szökött rabokat fogja vagy segíteni, vagy jelenteni, úgyhogy indul a móka, indul a kacagás. Mi meg gyorsan megmutatjuk, hogy mi minden történt velünk. Ma ugye Eszter mesélte el, hogy hát Budapesten nyaralás.
0: Kis pénz, kis foci.
1: Kis pénz, kis foci. Megnézed az összes strandot.
0: Az összeset emelek. Mindenhova hívjatok el, ahova még nem voltam.
1: Nagyon jó ötlet.
0: Mindenhova megyek, úgyhogy ne aggódjatok. Hello Palatinus, nem sokára téged is látlak.
1: Itt vagyok, és megmutatom magam, úgyhogy Eszter pesti nyaralásáról beszéltünk, és Trump legendás, most már egy nap után is mondhatjuk ezt, hogy legendás kimenekítéséről.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek bátor, azért ezek a közstrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagytok. Most nem úgy, hát tudod. Hát azért,
0: nem, most mire gondolsz?
3: Hát arra, hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
0: Főleg, még soha értem, nem volt ilyen fertőzésem.
1: Tele van, hogy hívják, katisztítószerrel. Hajszállal szőre.
3: Fogdarabokkal üvegszemmel.
0: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosza, rátiszem, hogy kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptam semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni attól a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... És tehát Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
3: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az X-ciat.
0: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van háborod, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
1: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
0: be. Apuka az egészet
1: apuka
0: nem
1: egész
0: akarta.
1: Máshol lenne.
0: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterhelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
1: Ezért megyek, játszom vele én.
0: Ez még mindig jobb.
3: Olyat tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdőn masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagat vagy nem csúszhat le a csúszdákon, bocsánat, így fogalmazott, konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
0: Ne.
3: Van ilyen, láttad, hogy nem lehet ilyen.
0: Hát, de hogy csak oda, hogy arrébb lököd, menj arrébb, takarodj!
1: Hát, mi az, hogy csak lehetősége a csúszdának, gyerekek?
3: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki cizen lecsúsznak, és ő mondjuk mondjuk harmadikos korábban ráteszik a mérlegre. Úgyhogy még négyen állnak csúszik mögötte.
0: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitán, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
3: Lemérlegeled a felnőttek?
1: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most arra megyek, azt
3: mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lennék.
0: Én az úzolhat
3: minden kört én nyernék.
0: Az úzolhat ember, megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
3: Igen, bír ez az építmény.
0: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Összevezetesen ragasztva?
3: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát hogy mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillag.
0: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
3: nagyon kíváncsi vagyok, mit mondasz.
0: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket, de Google-on a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
3: Szeretik?
0: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
1: Oda lehet gyereket vinni?
3: Oda bevihezzél, persze, az kifejezetten.
1: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
3: Az lehet, fürdő, az várjál, az más.
1: Nyugodtan lehet pihenni.
0: De miért nem lehet se egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosba kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget, szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
3: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
0: Ugye ez, amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az orrából, majd csak egy egyszerű mozgat, hogy lerázza, ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
1: Jó, a pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
3: Persze, törölköző szép, ez a neve. Az mi is így hívtak, törölköző szép.
0: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abba be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
3: Abba még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete százhátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van. Ez
1: gyerekek,
3: ne,
1: de, ő a napi mosgás csinálja.
3: Ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
0: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
3: Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
0: Kiszivattyúzták.
3: Nem összeted.
1: Csőposta.
3: Hova teszed Trumpot?
1: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
3: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
0: egy gépről? A szivattyús kocsi, ami kiszívja a tartalmát a kocsinak az aján.
3: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
0: Büfékocsi?
3: Jó nyomon vagy.
0: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban mi van?
3: Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Büfékocsi, Nógrádi Ropival, meg így Balatonszelettel. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
1: Borsod is ör, meg ilyenek.
0: Abban voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
1: Ételszállító kocsiba.
3: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Uh-huh. De ez megvan, de ez
0: hogy,
3: a jelenet.
0: Ne, ez tényleg. Úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett találni. Igen. Abba begugolt, és letolták a izéről.
3: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
0: Ezért leszínű ezen filmekben?
3: Ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Na
0: ki ez a fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
3: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
1: Integet.
3: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp.
1: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
3: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tud fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba
1: fekszik a bebújni?
3: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
1: Na de a családnak például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
0: Nem is az a család.
3: Több rosszasat elnök úr, több rosszasat.
0: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt?
1: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
3: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített gépet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
1: Igen, igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
0: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta? Meg
3: ez egész nagyon fura.
0: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen. Nem.
3: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
0: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
1: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki gépre.
3: Hogy kiszedtük az elnököt.
1: Igen, hogy nincs rajta az
3: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
1: Akkor nem jó.
3: Tehát az nem jó. Írja valaki, ezért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? Az ilyen sikeres az a hadművelet, akkor te ezt meg nem mondtad el?
1: Igen, mert
3: az egész sántít.
1: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
3: Kirövök az ételszállítókat, igen.
0: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
3: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólott abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott nem. Van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
0: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
3: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
1: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
2: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Balástól lehet kérni 10 után zenét? Most nem. Mikor van, gyerekek? Mikor?
4: 31.
1: ez, jó, ha mondjuk nektek. Ugye egy gyönyörű fogadás után, amelyet én nyertem, ő bukott, ez volt az egyik tétele, hogy egy kívánságműsort meg kell csinálni. Augusztus 31-e, ráadásul arra is engedélyt kapott, hogy betegyen olyan zenéket, amit egyébként nem szoktunk. Úgyhogy jó lesz. Milyen zenét kérsz a Balástól, Eszter?
0: Én csak FLM slágereket fogok kérni tőle, természetesen. Amit nagyon szeret.
1: Igen, megtalállak még.
0: Így van, az nagyon, vagy Jimmy-től nem veszíthetek.
1: De ez a kettő.
0: Így van.
1: Jó, ez 31-e, és ő holnap, meg holnap után nincs, mert ugye forgatnak, elkezdődött a Most Wanted, szerintem most néhány perc múlva ellövik majd a rajtot, úgyhogy lehet figyelni, kikinek szeretne segíteni, Balázsnak, vagy a menekülőknek, ezt majd döntsétek el. Nekünk egy dolgunk van most, hívni a nap hallgatóját. Hát azt mondja, van egy nagyon szép külön ajándékunk is hozzá, ha fölveszi persze, és azzal veszi föl, amivel kell. Ja nem, az ajándékot, külön ajándékot megkapja.
0: Szóval ma este részeges napfogyatkozás lesz.
1: Mondjuk azt, hogy mondtad, hogy Balázsék, jó?
5: Ja, hello.
1: Hello, szevasz. Danya, te vagy az?
5: Én csak Sanya, csak elírtam.
1: Ja, akkor Sanya?
5: Igen.
1: Tanya? Vagy Tanya?
0: Úgy hallom, hogy gatya vagy.
1: Hogy gatya. A Ronaldo és esküvőre írtál, Ronaldoiknál az esküvő végén a pap nem áldást adott, hanem hármas sípszóval zárta le az esküvőt. Úgyhogy ez lett ma a nap legjobb SMS-e. Gratulálunk. Van egy ajándékcsomagod, ezt megmutatjuk, illetve egy külön ajándékod is, figyelj.
5: Igen.
6: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
1: Na?
5: Na, nagyon jó, tök jó.
1: Szereted a dartsot?
5: Persze, otthon is szoktuk nézni, játszunk is, úgyhogy igen.
1: Na, ez majdnem ugyanaz lesz, mint nálatok a nappaliban a dartsozás. Kicsit nagyobb a tét. Maximum ennyi a különbség, jó? Oké, Sanya, akkor küldjük a részleteket, meg hív az Anna. Vigyázz magadra.
5: Cső.
1: Ez mi volt, egy kaputelefon, vagy mind beszélgettünk?
0: Nem tudom, szerintem ez egy olyan, mi már valószínűleg fenn a perszeidákat nézi, és ez már azért nőrállomásról jött ez a hívás.
1: Milyen strand lesz ma?
0: Nem tudom, most küldtek jókat amúgy, azt mondják, hogy menjek át Tatára a fényes fürdőbe, de ez messze van, Tata, úgyhogy azt nem tudom. Mindig csak másnap fogom megmondani, hogy ne találkozok ott senkivel.
1: Jó, nehogy direkt azért kimenjenek.
0: Jó, akkor Tatán találkozunk.
1: Ott várjatok, kettőre ott vagyok.
0: Jó, úgyhogy stratégiai fürdőzések ma fognak történni.
1: Valahol is, akkor holnap megtudjuk az újabb részleteket. Julcsa is jön holnap reggel, tehát így várunk hármasban benneteket, úgyhogy legyetek itt ti is.
0: Ahogy már itt van, miért nem ültetted be az utolsó fél órára?
1: Ezt a rohadt életbe. Na? Vagy most maradjon reggeli.
0: Megy a semmit tevés.
1: Szerintem ma alszik át.
0: Teszi a semmit.
1: Holnap reggel találkozunk 6-kor. Szevasztok!
0: Puszi!
2: Na,

0: igazi mai slágerek.
1: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbbi ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Innovációs díjak Amerikától Svájcig. Másodpercenként 28 tubus a világ legkorszerűbb gyártósorain. Világmárkáknak 40 országba. Ez mind nagyon szép eredmény. De hogy mégis mire vagyunk a legbüszkébbek? A munkatársainkra. Neopak. Csomagolás a legmagasabb szinten.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
8: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
0: Reklámot hallottak.
8: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
11: Partneri kapcsolat a nagy energia fogyasztó vállalatokkal. Új szakok jöhetnek a felsőoktatásban. Amerikai erőcsatár a Deac kosarasainál. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az egyiket a Debreceni Egyetem kérte. Az erről szóló rendelet tervezetről augusztus 18-áig tart a társadalmi egyeztetés. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzés, valamint a reedukációs szakember mesterképzés is bekerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. A Debreceni Egyetem a biotechnológiai képzés létrehozását kezdeményezte, amely a kutatás, a gyártás, az innováció és az oktatás területére képezhet szakembereket. amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horváth az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzérmes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatár a negyedik régiósa a Debreceni Egyetem együttesének. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 5 perccel járunk 10 után. Hello mindenkinek, Györki Attila vagyok. Van még páros belépünk a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra, úgyhogy ebben az órában újra lehet majd értük jelentkezni, szólni fogok, ha hívni kell. Viszont van itt két fontos közlekedési info, ezek már itt fogadtak az SMS falon. Andy írta, az M1-esen Budapest felé kamion és autóút között 2-3 kilométeres a sor, a 16-os kilométernél történt, de van még egy baleset az M1-esen, ez Zozó küldte, 3 autó is érintett benne, a határ felé haladva az 56-os kilométernél, itt is torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

csak igazi mai sláger megy. Azzal a David Guettával folytatom most, aki azt mondta, hogy a célja mindig is az volt, hogy hidat építsen régi és új zenék között. Ezért van, hogy sok korábbi slágert feldolgoz, hogy a fiatalok megismerjék. Ebben az esetben, a Save Me Tonight esetében a 2008-2012-es évek hangzásvilágát szeretném

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a folytatásban is. Perceken belül hozom majd Shakirától a Die Die-t, mert tudom, hogy sokan várják már. Játszok dalt Tiestótól, aki a múlt hétvégén a World Is Mine Radio Show-ban a Guest Mix-et prezentálta. Aki véletlenül ezt kihagyta volna, hallgassa vissza a weboldalunkon a radio1.hu-n vagy a Rádió 1 applikáción. De jön majd a Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na most, hölgyeim és uraim, a jelenből érkezik egy stadion himnusz. Shakira, Burn a Boy, Die Die. És most nem focizni, játszani hívok mindenkit.

0: csak igazi mai sláger megy. Két stage-el is jelen leszünk a nyár utolsó fesztiválján, a Szegedi Ifjúsági Napokon. A Rádió 1 Stég és a Rádió 1 Aréna is várja majd a hallgatókat. Azt is, aki most érkezik. Halló!
1: Szia, Szabó Martin vagyok. Hanyadik vagyok?
0: Martin, tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen!
0: Régóta próbálkozol.
1: Nagyon régóta, igen.
0: Akkor gyere velünk bulizni, de csak akkor adom a jegyeket, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Hát Martin, ezt elvitted.
1: Köszönöm.
0: Mindenki orra elől. Tetszőlegesen választható napra kapod a jegyet. Te választod ki, hogy melyik napra mennél ki, és valakit még vihetsz is magaddal. Ki lesz az?
1: Barátnőmet fogom vinni.
0: Jó bulizást kívánok nektek, érezzétek magatokat köszönöm. Nagyon jól.
1: Köszönöm. Nagyon feladottátok a napon, nem bíztam benne egyébként.
0: Nem bíztál benne, mégis összejött. Hát nagyon remélem, hogy a következő órában is feldobhatom valaki napját. Lesz játék nem sokára újra itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy. Azonnal egy újabb zenei órát indítok Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hozd saját táskádat a Jizzhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jizz, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
9: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
8: Ezt azonnal le kell foglalni.
9: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
8: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: Eladott?
13: Hát muszáj, most pénz kell.
12: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálog kölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
13: Ez jobb döntés.
12: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
14: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jóbringa.hu.
16: Hogyan tudnék élni nélküled?
17: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
1: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Ünnepelje szerettei születésnapját az FM 95 Rádió 1-en. Küldjön 13 óráig SMS-t a 0620 95 95 395-ös számra, és műsorvezetőnk felköszönti az ünnepeltet. Születésnapi köszöntő minden nap 13 és 14 óra között az FM 95 Rádió 1-en.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztóvállalatokkal. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben. Jubileumi Farmer Expo-ra készülnek. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat, ami hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű, tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A partmentartók nem ivóvíz minőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Az aszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo, amelyet augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17.000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió!

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na végig énekeltük a dalt vezetés közben. Hát, jobb énekelni, mint idegeskedni. Nikolettától kaptam a hírt, hogy baleset történt az M5-ösön Budapest felé, Petőfi szállás pihenőhelynél. A belső sávban vannak még, úgyhogy ezért van ott lassulás. Bazsi pedig azt írta, megállt egy kamion az M0-áson, az M3-as felé, a Jászberény-Maglód-Rákos keresztúr csomópontnál, pont a lehajtósávnál. Ha van még hír, jöhet SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

itt a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy, és remélem mindenki készen áll, hogy megszerezzem most a nyár egyik utolsó fesztiváljára páros belépőjegyét. Szín, Szegedi Ifjúsági Napok, a Rádió 1 is ott lesz, ráadásul két stage-gel, egy stéggel és egy arénával. A stégen már délután 5-től zenélünk majd víz közelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: egy csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrodrót, 311-111, és az elmúlt percekben közel 500 hívás érkezett. Mindenki játszani szeretne, úgyhogy nagyon nehéz bejutni tizedikként. Óriási mázli kell. Halló!
1: Halló, szia-szia! Szermusz, jó reggelt!
0: És jó étvágyat!
1: Hát igen, végül is lassan ebéd, úgyhogy igen. Szia-szia! Ricsi van a vonalban, halló!
0: Ricsikém, hát így kell elegánsan bejutni tizedikként!
1: Jaj, de jó! Juhú, köszönöm szépen! Szuper! Nagyon jó!
0: Jó ebédhez szól a nóta!
1: Azaz, bizony, majd csak fog a színen, remélhetőleg.
0: Akkor viszont most jó ebédhez szól a szlogen!
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, hogyha már idén kimaradt a sziget, legalább akkor egy szín becsúszhat. Mert egyébként évek óta terveztem, hogy elmennék. Elmúltak az egyetemista évek, de akkor itt az ideje, hogy akkor most ellátogassak Szegedre a jó kis színnapokra.
0: Most mindenben
1: nagyon potolsz. Örülök. Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: És lesz itt még esély, drága Rádió 1-esek játszani. Vannak még jegyeink a színre. Délután folytatódik a játék a Rádió 1-en.

teljes napfogyatkozás lesz Európában a mai nap folyamán. Spanyolország nagyon készül, ott lehet a legkedvezőbben megfigyelni. Magyarországon 81%-os lesz a legnagyobb lefedettség. A Sopronban láthatják majd a Rádió 1-esek. Budapesten 65-70% körüli lesz a lefedettség, ami megfigyelhető. Szabad szemmel nem nézegetjük, jó? Sima napszemüveg is rontja a szemünket. Ez speciális, tanúsított napfogyatkozás néző szemüveg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Eladott?
12: Nem, muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
14: Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0652 373 832 www.csegecsarda.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Partneri kapcsolat a nagy energiafogyasztó vállalatokkal. Debrecenben felélinkült az albérletpiac. Több iskola is megújul a nyár folyamán. Köszöntöm Önöket, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. A kormány szerint erre nem volt szükség, mert a nagyfogyasztók önként is jelentősen csökkentették fogyasztásukat. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. A Civisvárosban jelentősen, csaknem 50%-kal megugrott a kiadó lakások iránti érdeklődés. Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 ezer forint. A magas lakhatási költségek miatt a hallgatók számára különösen felértékelődik a kollégiumi elhelyezés lehetősége. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak, hogy a szeptemberi iskola kezdésre megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Délután is a napsütésé lesz a főszerep térségünkben. Csapadék nem várható. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul.
16: Helyben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
0: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: És most!
0: Rádió
16: Egy déli mix az igazi mai slágerekkel.

Hello mindenkinek, köszöntöm Önöket, nagyon kellemes szerdát kívánok. A hét közepénél járunk itt a Rádió Egyen, a Daily Mixben, a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében, ugyanis 2026. augusztus 12-e van, a mikrofonnál a stúdióban egészen kettőig keserű Tomi. Állok a rendelkezésükre, várom Önöket az első órában, mixelek, aztán pedig jön majd Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája. Ha van szülinapos ismerősük, akkor nevezzék, ne habozzanak, illetve jöhetnek az útinfók is folyamatosan. Az SMS Viber számunk 0620 95 95 395, és ha már az utak, hát befejeződtek az útépítési munkálatok a Füredi úton a BEM tér elnevezésű autóbusz megállóhelyek környezetében, ezért a tegnapi napon üzemkezdettől a 21-23-52E autóbuszok és a 973-as éjszakai járatok újra a megállóhelyek érintésével közlekednek, erről ne feledkezzenek meg. Balesetmenteset kívánok mindenkinek, az autósoknak, a tömegközlekedőknek, méghozzá egy újabb igazi mai slágerrel a Rádió Egyen, a Daily Mixben. Jön Kato és a Turn the Lights Off.

Ez a Rádió Egyen, a Daily Mix a 95 MHz-en Debrecenben és a megyében. Ez meg egy újabb info a közlekedőknek. Ebben az órában tele vagyok ilyen hírekkel. A De Hír cikke szerint több sávon zajlanak a munkálatok a 33-as főút belterületi részén, és hamarosan éjszakai munkavégzésre is áttérnek, hogy gyorsabban haladjon a felújítás. A cél az, hogy a forgalom minél kevésbé akadjon, ezért a kivitelezők ütemezetten zárják a sávokat, és folyamatosan biztosítják az áthaladást. A munkák a vízi közművek rekonstrukciójához kapcsolódnak, ami elengedhetetlen az út teljes felújítása előtt. Hát nagyon szépen köszönöm a türelmüket, a megértésüket, legyenek óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. És hallgassák a Rádió Egyet, valamint az igazi mai slágereket itt nálunk a Daily Mixben. Jön a Switch Disco Rehabbel és Sam Feltel közösen. Ez már a

Még kérném szépen a tömegközlekedők figyelmét egy pillanatra itt a Rádió 1-en a Daily Mixben. Nem tudom, hogy tudták-e, de ismét használható a Burgundia utca megálló. A tegnapi napon kedden üzemkezdettől a Zégner tér irányába közlekedő 3-3 álljelzésű trolibuszok, a Tégláskert utca, Szénatér, Bajk-András utca irányába közlekedő 14Y, 15, 15H, 15Y és 15YH jelzésű autóbuszok, valamint a 90Y-os és a 93-as éjszakai járatok újra a megállóhely érintésével közlekednek. Jó utat kívánok önöknek is, hát mivel mással, egy újabb jó dallal, egy újabb igazi mai slágerrel, itt nálunk a Rádió 1-en a Daily Mixben, jön Kygo és a One Republic, ez már a Chasing Paradise.

Daily Mixben a Rádió Egyen a folytatásban ünnepelünk, jönnek a névnaposaink 2026. augusztus 12-én szerdán. A Klárákat köszönhetjük a mai napon. Ez egy latin eredetű név, a jelentése egyébként világos, ragyogó, illetve híres. Aztán itt vannak a Letíciák, a Hildák, a Larinák és a Hiláriuszok is, úgyhogy mindenkit köszöntök és mindenkinek kívánok nagyon sokat és boldogat. Egy újabb igazi mai slágerrel természetesen érkezik Kamrád a Rádió Egyen a Daily Mixben. Ez már a Feel Alive.

0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Augusztus 12-e 12 óra 45 perc van. Önök a Napszemle FM 95 Rádió 1 hír összefoglalót hallják. Szép napot kívánok Önöknek, Makranci László vagyok. Partneri kapcsolatot alakított ki a kormány a nagy energiafogyasztó vállalatokkal, köztük az akkumulátorgyárakkal, hogy a hőség idején mérsékeljék energiafelhasználásukat. A vállalatok takarékossága az országgyűlés hétfői ülésén is téma volt. Az akkumulátorgyárak, köztük a debreceni üzemek is visszafogták energiafogyasztásukat. A Mi Hazánk szerint azonban ideiglenesen a működésüket is korlátozni kellett volna. Porcher Áron államtitkár erre válaszul azt mondta, több vállalatot ő is felkeresett személyesen annak érdekében, hogy mérsékeljék energiafogyasztásukat.
2: Több mint 800 vállalkozás, a legnagyobb fogyasztású vállalkozásokat felhívtuk személyesen, és az összes tudta korlátozni. Van olyan, aki gyakorlatilag teljes egészében ideiglenesen lecsökkentette a termelését. Elképesztően hálásak vagyunk a lakosságnak, de a vállalkozásoknak is, hogy érezték a helyzet kritikusságát.
1: Az államtitkár hozzátette, az összefogás eredménye az, hogy a lakosság 84%-a vett részt valamilyen szinten az energiafogyasztás csökkentésében. A zöld vagyon megőrzése a cél Debrecenben a vízkorlátozás idején is. A tartós hőség és csapadék hiány miatt a közterületi növényzet folyamatos vízellátását alternatív módon biztosítja az önkormányzat és a debreceni vízmű. Tájékoztatta a Városháza a Médiacentrum Debrecent. A parkfenntartók nem ivóvíz minőségű, de öntözésre alkalmas technológiai vizet használnak a növények locsolására. Országosan elmaradt az albérletpiaci roham a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után. Debrecen azonban a kivételek közé tartozik. Timko Zoltán ingatlanpiaci szakértő szerint nem csak az egyetemisták generálnak jelentős keresletet a debreceni albérletpiacon. Az elmúlt 2-3 évben a nagy beruházások kapcsán érkező munkavállalók is érezhetően növelték a bérlakások iránti igényt.
3: Bérbeadási szektorban egy változást vettünk észre, és gyakorlatilag az, hogy a külföldi bérlők száma a munka oldalon megnőtt, ez egy érdekes relációt hozott, hiszen így felszippantotta hirtelen azokat az ingatlanokat, amelyek az elmúlt években kevésbé voltak keresettek, vagy lehet, hogy éppen kiadásra sem kerültek.
1: Az ingatlan.com elemzése szerint a város országosan a harmadik helyen áll a kiadó lakások medián bérleti díját tekintve, ami jelenleg 220 ezer forint. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, az egyiket a Debreceni Egyetem kérte. Az erről szóló rendelet tervezetről augusztus 18-áig tart a társadalmi egyeztetés. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzés, valamint a reedukációs szakember mesterképzés is bekerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. A Debreceni Egyetem a biotechnológiai képzés létrehozását kezdeményezte, amely a kutatás, a gyártás, az innováció és az oktatás területére képezhet szakembereket. A vakáció nem mindenkinek a pihenésről szól. A nyári szünetben a Debreceni Tankerületi Központ 38 intézményében kisebb-nagyobb felújítási és karbantartási munkák zajlanak. A Lóránffy Zsuzsanna általános iskolában például nem csak a falak újulnak meg. Az átfogó felújítás részeként kicserélték a régi tantermi ajtókat, a tornaterem tetőszerkezetét pedig teljesen felújítják. Cifra Ildikó iskolaigazgatót hallják.
4: Én abban bízom, hogy mindenki látja, hogy ez egy nagy felújítási munkálat, hogy ebbe az én kollégáim és a fenntartó is mindent beletett, és tényleg szívvel lélekkel azon van mindenki, hogy itt a tanuló gyerekek nagyon jól érezzék majd magukat, és úgy gondolom, hogy megérdemelnek egy szép környezetet.
1: A kisebb-nagyobb munkákat egyébként úgy ütemezik, hogy szeptemberben megújult környezet fogadja a diákokat és a pedagógusokat. Az aszály hatásait csökkentő mezőgazdasági megoldásokra fókuszál egyebek mellett a 35. Farmer Expo. Az eseményt augusztus 27-e és 29-e között rendezik meg a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán. 17 000 négyzetméteren 340 kiállító, szakmai fórumok és látványos bemutatók sora várja majd a jubileumi nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás látogatóit. Vaszkó László vásárigazgatót hallják.
5: A kiállításnak nem csak az a funkciója, hogy üzleti tér legyen, nem csak az a funkciója, hogy tudományos vagy gyakorlati információt adjon a gazdálkodóknak, legalább hasonló értékű küldetése, hogy hitet adjon a fogyasztóknak, tapasztalatot szerezhessenek arról, hogyan is készül a jó minőségű magyar élelmiszer.
1: A Farmer Expo agrárgazdasági fórummal kezdődik. Körülbelül 20 ezer látogatóra számítanak a háromnapos rendezvényen. A nyári szünet után fokozatosan teljes kapacitásra áll vissza a Mozdulj Debrecen mozgalom. A 2021 óta működő, eddig közel 300 ezer résztvevőt számláló program 11 iskolában beltéri foglalkozásokkal indult újra. Szeptembertől pedig már 25 beltéri és 5 kültéri helyszínen várják a mozogni vágyókat, továbbra is ingyen. A programokhoz kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül lehet csatlakozni. Széles Diana a polgármestert hallják.
6: Az időseknek nyilván kiszakadás a négy fal közül, a dolgozóknak nagyon jó levezetés, és a gyerekeknek pedig egy óriási lehetőség arra, hogy ne csak a digitális világba éljenek. Ha lehetne egy mondatot mondani, hogy miben rejlik a Mozdulj Debrecen sikere, az az összefogásban és az együttműködésben.
1: A Mozdulj Debrecen komplex segítséget nyújt az egészségesebb életmód kialakításához. A kezdeményezés működtetésére és a kapcsolódó szűrőprogramokra az önkormányzat évente több mint 200 millió forintot fordít. Folytatódik a labdarúgó konferencia liga a DVSC számára. A harmadik selejtezőkör visszavágóján a civisvárosiak a dán Köbenhavn otthonába, a Parken stadionba látogatnak ma este 6-tól. Az első meccsen 3-0-ra nyert a koppenhágai együttes. Idei első hazai meccsére készül a Deac a labdarúgó NB3 északkeleti csoportjában. A múlt hétről elhalasztott második fordulóban a Debreceni Egyetem együttese a Tarpát fogadja ma délután 17:30-kor a Deac sportkampuszon. Amerikai erőcsatárt igazolt a Deac férfi kosárlabda csapata. Brandon Horváth az előző szezonban a szlovák bajnoki bronzérmes Nyitra Blue Wings játékosa volt. A 27 éves 208 cm magas erőcsatár a negyedik régiósa a Debreceni Egyetem együttesének.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
7: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: élőben vagyunk. Az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja.
1: Figyelem, figyelem, itt a kapitány beszél. Véget ért a Daily Mix a mai napon szerdán a hét közepén, de pánikra semmi ok, mindenki maradjon. Jönnek a programajánlatok, aztán pedig startol Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, úgyhogy várom és várjuk Önöket nagyon sok szeretettel. Sam Feld és Rosalind kettőse érkezik nem sokára, ez lesz a Heartland.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Szakmatanulás, másodszakma, érettségi, nappali tagozaton vagy munka mellett a Diószegi Baptista Technikumban mind megtalálod. Felkészülten, biztos tudással a jövőért. Válaszd a Diószegit. Információk és előjelentkezési lehetőség a diószegi.samuel.baptistaoktatás.hu oldalon.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak.
1: Helyben vagyunk, az FM 95 Rádió egy helyi közéleti magazinja. Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
7: Farkasok földjén fekvő falut mutat be a Déri Múzeum új kiállítása. Dobó Nikolett vagyok, szép napot kívánok a hallgatóknak. A Debrecen melletti egykori Szepes falu maradványaiból nyílt kiállítás a Déri Múzeumban, Szepes annó falu a Farkasok földjén címmel. A tárlat abból a több mint 2000 régészeti tárgyból válogat, amiket a szakemberek a déli ipari övezet területén 2022 és 24 között végzett ásatásokon találtak. Az egészen január végéig látogatható kiállításon láthatók többek között állati maradványok, köztük egy farkasé is, valamint edények és apró fémtárgyak. Mester és tanítvány találkozik a debreceni református nagytemplomban. Az Esti Fények, Örök Dallamok, Mesterek és Tanítványaik című orgonakoncerten Sárosi Dániel és Tamás Mátyás Bertalan izgalmas zenei párbeszédét hallhatja a közönség holnap 19 órától. Jegyek kaphatók a jegy.hu. A nagy templomban emellett pénteken 20 órától is különleges program várja az érdeklődőket. A világhírű tenor José Cura és Szamosi Szabolcs Liszt díjas orgonaművész közös koncertje a zenei kifejezés széles skáláját járja be. A bensőséges meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Belépők válthatók elővételben a jegymester.hu-n. És a magyar operett legszebb dallamai csendülnek fel ugyancsak augusztus 14-én péntek este a Nagyerdei szabadtéri színpadon egy nagyszabású gála koncert keretében. Részletek és jegyvásárlás a csokonaiszínház.hu oldalon. A programokhoz jó szórakozást kíván az FM 95 Rádió 1.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Keserű Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy további nagyon szuper szerda délutánt kívánok önöknek a hét közepén, kitartást a melósoknak a nagy melegben, 2026. augusztus 12-e van, ez pedig már Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órája, a mikrofonnál a műsorvezető, a házigazda egészen kettőig, ebben a 60 percben is keserű Tomi. Jöhetnek a szülinapos nevezések, az óra második felében derül majd ki, hogy ki lesz a mai nap szerencsés nyertese, illetve vadásszanak nekem trafipaxokat is, mindenre pedig használható az SMS Viber számunk 0620 95 95 395. Jön a kolumbiai köldök királynő, Shakira, akit nem véletlenül neveznek így. Az énekesnő egyik legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy gyermekkorában nem csak táncolni tanult, hanem hastáncot is, méghozzá a kolumbiai libanoni családi háttér miatt. A jellegzetes csípő mozdulatai nem koreográfiai trükkök. A saját bevallása szerint már 4 évesen így táncolt, és később ez lett a védjegye a popzenében. Burna Boy-jal közösen már is érkezik a vadonatúj dal, az idei foci BB himnusza, ez a Die Die, itt a Rádió 1-en.

FM 95 Rádió 1, csak igazi ma is sláger megy. Holnap már kispéntek, azaz csütörtök, nézzük, hogy lesz-e változás az időjárásunkat illetően. Hát ugye néhány fokot visszaesett most a hőmérséklet. Holnap olyan 29-30 fok körül alakul majd a napközbeni csúcsérték, éjjel pedig olyan 14-15 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél megélénkülhet, megerősödhet, csapadék nem várható, maximum futózáporok, zivatarok fordulhatnak elő helyenként, és fronthatás továbbra sem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás nyilván napközben nagyon erős, úgyhogy legyenek óvatosak dél és este 6 óra között, hogyha kimennek, vagy ha mondjuk strandolnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, az időjárás után vissza ismét az igazi mai slágerekhez nálunk a Rádió 1-en. Jön a Hertz és a Purple Disco Machine 2-se, ez már a Wonderful Life.

0: FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. No, akkor itt az idő, szülinapozzunk.
1: Halló.
0: Halló, halló, Keserű Tomi vagyok a Rádió 1-ből, és Dobó Viktóriát keresném.
1: Igen, én vagyok az.
0: Szia, engedd meg, hogy hadd kívánjak neked nagyon boldog születésnapot.
1: Hát köszönöm szépen.
0: Jött egy üzenet neked. Sziasztok, szeretném benevezni unokahúgomat Dobó Viktóriát szülinapja alkalmából. Üzenem, hogy nagyon szeretem, és legyen csoda szép napja. Köszönettel. Ki lehetett a feladó?
1: Évike.
0: Pontosan talált süllyedt. Mit szólsz hozzá, hogy sikerült a meglepi?
1: Hát minden évben benevez, és általában ki is sorsolnak, úgyhogy picit számítottam rá most is.
0: Na, hát akkor te egy ilyen szerencsés alkat vagy ezek szerint, igaz?
1: Hát inkább Évike szerencsés, én ezt mondanám.
0: Jól van, oké, üzensz neki vissza valamit.
1: Azt, hogy nagyon szépen köszönöm, és hogy nagyon jól esik, hogy minden évben gondol rám.
0: Na, átadtuk a nyereményt is, ami bizony nem más, mint a kismandula cukrászda fantasztikus sütiboxa. Gratulálok, és jó étvágyat kívánok neked, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Viktória, még lenne egy fontos feladat, van nekünk egy szlogenünk, egy rádió egy szlogen, ezt te tudod így fejből?
1: Rádió egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Megy ez, kérem szépen, teljesen tökéletes, és akkor Magyarország leghosszabb és legváltozatosabb zenei órájában már is neked is szól a dal. Jön Shawn Mendes, Camila Cabello, és egy újabb igazi ma is láger, egy jó kis rádió egy nyári kedvenc, ez a Señorita.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

FM 95 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát letelt a műszak, elérkezett a búcsú pillanata. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt töltöttük az elmúlt két órát itt a Rádió 1-en. Én Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek. Viszont a jó hír, hogy holnap kispénteken, csütörtökön is várom majd önöket délben, a Daily Mixben természetesen. Hát nincs más hátra, mint előre. További nagyon szuper délutánt kívánok, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel. Jön Lady Gaga és az Abrakadabra. Én ezzel búcsúzom. Hello mindenkinek, kész csak a hölgyeknek, tiszteletem az uraknak.

0: 95 Rádió 1 vagyunk.
1: Csak igazi mai sláger megy.
0: 95 Rádió 1 helyi közéleti magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
11: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
14: Hű, stabil optikai net féláron.
15: Bizony, ennek a felesem tréfa.
16: Otthoni és üzleti

0: számon.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
4: Véradásra hívják az embereket a hosszú hétvége előtt. Kozák Luca 5. 100 méter gáton. Dobó Nikolett vagyok, jó napot kívánok. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet közös sajtóközleményében kiemelte, a jövő heti rövid munkahét miatt különösen számítanak a véradókra az augusztus 20-ai ünnepnap előtt. Tájékoztatások szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Közös standon mutatkozik be a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, illetve az Agrárkutatóintézetek és Tangazdaság, a 35. Farmer Expo-n. A mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítást augusztus 27-e és 29-e között tartják a Böszörményi úti kampuszon. A háromnapos rendezvényre mintegy 20 ezer látogatót várnak, közölte az egyetem az unide.hu oldalon. Sport. Kozák Luca az 5. helyen végzett női 100 méter gáton kedden a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Néhesi klasszisa az MTI-nek úgy nyilatkozott, visszaküzdötte magát Európa élmezőnyébe. Hozzátette, szombaton fut a 4x100-as váltóval, amit már nagyon vár. A nap további részében és holnap is derült vagy enyhén felhős idő ígérkezik Debrecen térségében, csapadék továbbra sem várható. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 30 fok között alakul. Éjszaka 14-16 fokig hűlhet a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul!

0: kilométeres a sor az M4-es és az M5-ös csomópontok között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és megadjuk a módját. A nyár utolsó fesztiválján két stage-el is jelen lesz a Rádió 1, az összes lemezlovasunk zenélni fog. A Rádió 1 tégen és a Rádió 1 arénában is, a színen, a szegedi ifjúsági napokon, a tizedik telefonáló pedig most páros belépőjegyet nyert tőlem. Halló!
1: Ja, Marian vagyok, szeretnék játszani.
0: És miért szeretnél játszani, Marian?
1: Hát, szeretnék menni fesztiválozni.
0: Mert idén még nem volt fesztivál, ahova kijuthattál volna?
1: Hát a Veszprémet, de oda nem nagyon sikerült lemennem, családi okok miatt.
0: Hát akkor eddig neked fesztivál nélkül telt ez a nyár. De Szegedre eljutsz?
1: Komolyan?
0: Igen! Ja! Tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen!
0: Hát nem múlhat el az idei nyár úgy, hogy ne fesztiválozz.
1: Hát húzod itt az idegeimet.
0: Nem húzom, mondd inkább a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezzel adom a nyereményt.
1: Köszönöm szépen.
2: Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen azt is, köszönöm.
0: És nem adjuk fel, drága Rádió 1-esek. Holnap után is lesz játék, sőt, a következő órában is, itt a Rádió 1-en.

0: a Rádió 1, csak igazi ma is láger megy. Kértem az előbb bárki bármit lát az utakon szóljon. Na hát Taxis Ati írt egy Vibert, hogy ő nem lát, mert óriási a füst. Szia Ati, is a 8-as utat teljesen lezárták Öskü környékén, mert sajnos ég a tarló és olyan füst van, hogy nem lehet látni semmit, és a baleset veszély miatt teljes útzár van. Aki arra menne, az kerüljön. Tehát 8-as út Öskü környéke. Taxis Ati, köszi szépen, várjuk még az infókat a forradról 20-as 311-111. Én pedig indítom az újabb zenei órát, autózni szuper jó lesz ez a dal. Mindjárt jön BB Rexa és a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható. Augusztus 31-ig. Válts ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Felvettek az egyetemre.
8: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
7: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
9: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96% 500 ezer forint összegre 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: A Csegei Hanáscsárta bemutatja a 14. Tisza Csegei Harcsa Paprikás Főzőfesztivált. Szeptember 5-én szombaton várja önt is a zenés forgatag az Agyagbontával és a Számadó zenekarral. Emellett színes családi és gyermekprogramok, népművészeti csoportok és kirakodóvásár teszi teljessé a napot. A rendezvényen kedvezményes áron kapható a szabadban főzött halászle és harcsa paprikás. Fellépők, Fási Ádám és vendégei, digitál zenekar, Barbie és Szabi, Péter Sramek és Nótár Méri. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A belépés ingyenes.
14: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle színgöző választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Hirdessen nálunk!
9: reklamkukac.mcdb.hu
0: Reklámot hallottak.
2: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Az Aszály lesz az idei Farmer Expo fókuszában. Holnap is napos, száraz idő lesz. Dobon Kolett vagyok, már is jönnek a részletek. Az Aszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, mondta Vaszkó László vásárigazgató kedden sajtótájékoztatón. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról. A háromnapos rendezvényre, amely 17 000 négyzetméteren terül el és 340 kiállítónak ad helyet, mintegy 20 000 látogatót várnak.
0: A gazdasági hírek támogatója az Esbox bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Közlekedési információk egyenesen a DKV-tól, itt az FM 95 Rádió 1-en. Rádió 1-en.
15: Augusztus végéig minden hétvégén sétáló utcává válik a Piac utca, Kossuth utca és Miklós utca közötti szakasza. Emiatt péntekenként 18 órától vasárnap 18 óráig terelő útvonalon járnak a Pósa utca irányába közlekedő 90Y-os éjszakai buszok, amelyek ezekben az időszakokban a Debreceni törvényszék, a Tisza István utca és az Antal József utca megállóhelyeken állnak meg.
2: A DKV információit hallották.
15: Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 14-16 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Itt egy újabb zenei óra, amiben még én válogatom a zenéket, Györke Attila. 5-től viszont jön a live mix, akkor már Loving Arms lesz a DJ. Viszont van páros belépőm a színre, nem sokára játszunk itt a Rádió 1-en.

remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy ilyen SMS-t. Hol közvetítik ma a napfogyatkozást? A neten nem találok semmi infót erről. Segítsetek, please! Hát barátom, leginkább a természet közvetíti majd ezt. Ki kell menni a természetbe és megtekinteni a napfogyatkozást. Ez lesz a legjobb közvetítés. Még egy jó zenét is berakhatunk magunknak, mondjuk igazi mai slágereket a rádióból, ugye? Viszont nagyon fontos, drága Rádió 1-esek, szabad szemmel nem nézegetjük a napfogyatkozást, a sima napszemüveg sem védi meg a szemünket, távcsővel vagy fényképezőgéppel is csak megfelelő napszűrővel szabad, alapvetően egy ISO szabványnak megfelelő napfogyatkozás néző szemüveg kell ehhez. Jó? Akinek van ilyen megfelelő szemüvege, az Sopronban 81%-os napfogyatkozást lát majd 19 óra 22 perctől, és 20 óra 8 perckor lesz ez a 81%-os fedés. Az országban Sopronban lesz a legnagyobb lefedettség, Győrben például 73%-os lesz, Budapesten 65-70% körüli, Kelet-Magyarországon ennél kisebb. Szóval 19 óra 22 perctől nagyjából ez lesz hozzá a program, és mi játszunk hozzá sok-sok igazi mai slágert itt a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. A nyár legutolsó hetén is beleadunk majd apait, anyait. Dupla stage-el ott leszünk a színen, Szegeden. Délután 5-től meg este 11-től is buli a Rádió 1 lemezlovasaival a fesztiválon. A 10. telefonáló ott lesz. 20-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Mindenki szeretne még egyet bulizni a nyáron. A színen a Rádió Egyesekkel két stage-ünk is lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon, és a 10. telefonálónak odaadom ezt a páros belépőt, ami itt van nálam. Halló!
1: Szia, szia, Jánkika jelentkezem.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Márton vagyok, Szegedről.
0: Marci?
1: Marci, igen, nyugodtan hívok Marcinak is.
0: De amúgy a neved László.
1: Remélem, a 10. vagyok.
0: Marcikám, a 10. lettél!
1: Nevel! Nevel! Imádom!
0: A Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1! Ők igazikban is Báger megy!
0: Hát persze, hogy tudod!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Királyság! Kivel a napomat.
0: Kivel érkezel, mert hogy ez egy páros belépő?
1: Hát remélem a haverom eljön velem.
0: Biztos vagyok benne, de ha ő nem, akkor ezren fognak rájelentkezni, úgyhogy én küldöm neked a jegyeket, jó?
1: Rendben, köszönöm.

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life, ezzel kezdem a következő zenei órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar díj...

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: Te is szeretnél végre egy igazán jót bringázni? Válaszd a jó bringát, mert nálunk több mint 500 hagyományos és elektromos kerékpárból minden bringás élményhez a legjobb bringát találod. A legújabb bringák és modernebb bajkok a jó bringában Böszörmény út 153 vagy jobringa.hu.
4: Rendeljen a Formula ételbárból Debrecen, István út 82 szám alól. Napi menü, à la carte, street food ételek, rendezvényekre zsöldest állak. Minden egy helyen, a hét minden napján. Formula ételbár, keresse a Facebookon.
5: Ahó, stabil optikai net, féláron. Ennek a fele sem tréfa.
6: Otthoni és üzleti

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint nincs hazánkban olyan megye, ahol ne dolgoznának közúti beruházáson. Hajdú-Biharban 9 projekt szerepel az idei programban. Véradásra hívja a lakosságot a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Tájékoztatásuk szerint a vérkészlet jelenleg stabil, de a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy infót Bálintól az M4-esről. Szolnok irányába, Abony elkerülő szakaszán baleset volt, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél, a külső sávot lezárták. 8-11-es főút Székesfehérvár és Lovasberény között három autó karambolozott, úgyhogy a 10-es kilométernél félpályán lehet csak haladni, ezt Attika írta.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerben egy nincs megállás, megszakítás. Die, ezzel folytatom, érkezik Shakira és az a Burna Boy, akinek ez lett az első VB himnusza. Ő egy nigériai szupersztár, és hát persze, hogy azonnal elfogadta a felkérést, amikor megkeresték.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
7: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi mai sláger megy. Rádió 1. Rádió 1.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 46 perc, azaz most már nincs negyed óra, és Juhász Gerivel és Loving Arms-szal indul a Rádió 1 Live Mix. Most közlekedési hírek, korábban meséltem róla, a netes lapok is megírták azóta, csúnya baleset volt az M7-esen Zalakomárnál a Budapest felé haladó oldalon. Ott továbbra is terelnek, mindenkinek a 7-es főutat ajánlják, Bogi szólt, hogy még mindig ez a szitu. M4-es Szolnok irányába Abony elkerülőn volt baleset, ezt nemrég tudtuk meg. Miki írta, hogy az M1-esen megállt egy kamion Herceghalom és Bicske között a 30-as kilométernél, 3 kilométeres már a torlódás. Erik pedig az 1-es főútról írt, Óbaroknál dolgoznak az aszfalton, a 35-ös kilométernél a félpálya lezárva. Ha van még hír az utakról, várja Geri és Kabai Andris is, azaz Loving Arms. 5 órától tehát mix, az üzenetek a 20-as 311-111-es forródrótra jöhetnek, előre is köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönköly búzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
11: Otthon is érhetnek meglepetések.
13: Az egy dinoszaurusz.
12: Futás, futás, futás.
11: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
12: Mit fogunk csinálni?
13: Túl fogjuk élni.
11: Az Oak Street vége. A mozikban.
14: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
15: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Forró a nyár, hűsölj a mandula cukrászdákban. Elhoztuk az igazi olasz nyár hangulatát a mennyei szicíliai citromtortával. Ez a frissítő finomság jól esik a júliusi kánikulában. Gyere el és kurcsold meg az olasz nyár ízét a mandula cukrászdákban. Tiszacsegei halászcsárda és panzió. Szeretettel várjuk Önt és családját a csodás Tiszaparti környezetben. Minden szobánk felújított és klimatizált, található bennük zuhanyzó, televízió és minibár. További információ és telefonos szobafoglalás 0650 373 832 www.csegecsárda.hu.
17: Jelen lenni közösségben, hitben és tudásban.
18: Debreceni Református Hittudományi Egyetem.
17: A hitéleti képzések műhelye.
18: felvételi.drhe.hu.
19: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu.
3: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en. Információ és ajánlatkérés a reklamkukac@mcdb.hu e-mail címen. FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Az asszály lesz az egyik fő témája a 35. Farmer Expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításnak, amit augusztus 27-e és 29-e között rendeznek meg Debrecenben, mondta Vaszkó László vásárigazgató kedden sajtótájékoztatón. Emellett kiemelten fontos téma lesz a sertés ágazat helyzete, hangsúlyozta, hozzátéve, hogy az afrikai sertéspestis miatt állatbemutatót ezen fajokból nem tartanak, de egy fórumon egyeztetnek a lehetséges megoldásokról.
0: A gazdasági hírek támogatója az S-Box bevásárlópark Hajdúsámsonban.
2: Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: teljes órán át egész nyáron, mellette mindentől a Loving Arms övé ma délután a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Remélem, hogy mindenki felpörög itt a délutánra. Én úgy érkeztem be, megmondom nektek őszintén, hogy egy picit fáradt voltam, de Geri egy olyan kávét főzött, hogy most már szerintem hétig le sem állok. Sőt, annyira felpörögtem, hogy a nap is le fog korábban menni, aztán visszajön.
0: Úgyhogy pörögjetek velünk ti is, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, isteniek lesznek a zenék, nagyon kevés lesz a duma, kezdjük el!
1: Én azt a zenét, amivel nyitom a délutáni Live Mixet, még mindig szeretem, ez egy tavalyi dal, Kamrától, Be Mine-nal nyitjuk a délutáni Live Mixet, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, maradjatok itt Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal a Rádió 1-en.
2: Hey everyone, this is Kamrat and you're listening to Radio 1.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: negyed órán át nem volt adás, de csak a legjobb üzenetekből hagyja meg ezek. Mi volt ez a 10 perces centrifuga? Kérdezi Laura.
1: A legjobb... Nem tudom, Geri, de azt akarom kérdezni, hogy mennyire vagy túsz, mert az előbb láttam itt az UFO írtókat, itt szaladtak el, hogy most ez a valóság.
0: Igen, gyerek, mi se tudjuk, mi történt. Köszi a türelmet, dolgozunk rajta, elméletileg most már lassan minden helyre. Sziasztok, egy használt hangkártya érdekes lehet nektek, kérdezi Norbi.
1: Pont a téglára tudjuk cserélni.
0: Igen, szvíperei még nincsenek, úgyhogy közlekedési infók jönnek, 4 autó karambolozott, és ez innentől nagyon komoly. Az M1-esen a terelt szakaszon a főváros felé Bicske térségében 5 kilométeres jelenleg a dugó, tehát még egyszer 4-es karambol, M1-es autópálya főváros felé vezető oldal, és van egy baleset a Bajcsi-Zsilinszky úton és a fővárosban, a Zicsi-Jenő utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, pumpáljuk a legmenőbb zenéket, menjünk tovább.
1: Na, van egy nagyon találó zeném az elmúlt 15 percen, amikor nem hallottatok. Jennifer Lopez és David Guetta is segítségünkre rohant Save Me Tonight, úgyhogy ők már megmentenek minket ma. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Lime Mix-ben, úgyhogy maradjatok velünk, most már zenélünk, nem állunk meg. Jó hangulat, jó az energia, jó a zene. Maradjatok velünk!

0: Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például a Living Arms. Egy olyan bődületes nagy adás leállásunk van, amit régóta látunk, csak elmondanám, hogy mi történik, tehát az adásgépünk az egyáltalán nincs. Ha most nem élőben mixelnétek, akkor nem is tudnák adást csinálni. Képzeljétek el.
1: Bocsánat, még szerencsé, hogy közel lakom.
0: Hála a jó égnek. Hú, szegény süsükém. Remélem én is azért hazaérek hozzá időben. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy ez lesz minden idők leghosszabb mix műsora a Rádió 1-en.

0: úgy alakítottam a mai napomat, hogy ráérek, úgyhogy van nálam, most már van egy nagyon jó pendrive-om, ugye, hogyha követted az eseményeket, akkor frissítettem,
1: igen,
0: úgyhogy van
1: Istennek
0: nálam rengeteg jó zene, rádió egyezzenék is, úgyhogy nem elleszünk.
1: Abszolút.

0: 10 percig, hogy... Na, az tényleg olyan volt, mint a Hardtechno. Könyörgöm, legyen mindig ilyen az adás, hogy a Geri hangján vannak a sweeperek is, írja Réka. Elgondolkodunk rajta. Jó? Jó, hiá, most ennyit tudunk csinálni, úgyhogy én a hangomat adom a sweeperekhez, Andris meg az effekteket prezentálja. Megoldjuk, lehozzuk, minden oké. Okay.
1: Igen, de Gerinek pont azt magyaráztam, hogy milyen nagy szerencsénk van, hogy a lejátszó működik, mert most gondoljátok, hogy Gerivel nekünk énekelni kellene. Tehát úgy tudnánk az adást megtartani, hogyha én vagyok a lábdob, Geri énekel, vagy éppen fordítva.
0: Gyönyörű utolsó adás lenne. Mind a kettők részéről. Na, ennyi tovább, itt vagyunk élőben, mixerünk, hajrá!
1: Mondanám, hogy csak csajok, de nem csak csajok hallgatnak minket, hanem itt van velünk mindenki, úgyhogy Rihannának van egy ilyen Only Girl című dala, és egy szuper jó remixje ebből, úgyhogy jó hangulatban, jó zenékkel, és megyünk tovább, úgyhogy maradjatok nyáron is, Juhász Geri.

0: Visszajött az adásgépe, kicsit sajnálom.
1: Én is egy kicsit, annyira jó volt a sweepered. Meg hát nagyon sokan írtak nekünk, itt van velünk Lencsé és Zoli is, aki éppenséggel pont a, ő is a térműtéte után lábadozik, hogy nagyon jó hangulatú volt ez a sweeperezés, ez a homemade sweeterezés.
0: Nagyon úgy, szerettem.
1: Úgyhogy

0: És addig köszi, Ádám!
1: Igen. Sőt, egyébként, hogyha néztétek volna ezt YouTube-on, hogy mit csinálunk, mint malac a jégen, küzdöttünk. De nem adtuk fel.
0: Így van. Jaj, nagyon szeretem. Na, szóval most már itt vagyunk, Hydration Break, tartunk egy kis hidratációs szünetet. A terveink szerint 7 perces lesz. Ha megint elmegy az adás, nyugi, itt vagyunk, megoldjuk, jó? Maradjatok! Jövünk vissza mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érj el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
12: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
13: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
12: Ezt azonnal le kell foglalni.
13: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
12: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
14: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már erre hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Eladod?
19: Nem, muszáj, most pénz kell.
18: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
19: Ez jobb döntés.
18: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éhhajtó vadászatából. További izgalmakért szög be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Reklámot hallottak.
11: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
21: Beázó tető, elöregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
22: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
23: Mindig aktuális. Dehír.hu. A debreceni hírportál. A debreceni hírportál. Dehír.hu. Dehír.hu. Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
24: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
23: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk.
24: Reklámkukac mcdb.hu.

0: Reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek település között, közölte Magyar Péter miniszterelnök ma a közösségi oldalán. A kormányfő hangsúlyozta, ezen beruházással pár héten belül biztosítható, hogy a dunai vízszint az atomerőmű hűtő csatornájánál ne csökkenjen -90 cm alá, és ennek következtében Magyarország legfontosabb erőműve teljes kapacitással működhessen. Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel. Hajnalra 14-16 fokig hűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6. Hello mindenkinek, még mindig a Loving Arms itt mellettem a lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ. Sziasztok, valaki nem kapcsolta ki az automatikus Windows frissítést?
1: Szerintem ezeket a poénokat ma nem tudjuk megúszni, és nem tudjuk elkerülni, de nem is akarjuk.
0: Nem is akarjuk, kapjátok, írjátok, tényleg, gyerünk gyorsan, úgyhogy mi ez az elmúlt 15 perc, nagyon sokan írtak, tudtuk, olyan volt, mint egy centrifuga, még nem szólt az első, nyugodtan jöjjenek, én úgy szeretem, hogy végre történik valami.
1: Igen, és az volt ebben a legszebb, hogy utána bejöttek ugye a Márkék, a technikus csapat, hogy egyébként nem megyünk kifelé, és mi Gerivel itt ártatlanul itt csinálgatjuk a dolgokat, Geri elkezdi, ó, passzus, lemerült az egér.
0: Minden lemerült, minden tönkrement.
1: Úgy éreztem magamat, mint a Titanicon, ugye a zenészek.
0: Igen.
1: Nagy a baj a ház körül, de mi még
0: igen, igen. Amikor Márk azt mondta a szerver szobában, hogy dolgozunk rajta, hú, akkor ott láttam, hogy ez egy komoly adás leállás lett. Na mindegy, itt vagyunk, most már minden rendben. 0-23-111-111, ez az SMS és Fiber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, még mindig mixelben, menjünk tovább.
1: Így igaz, egy régi és egy új kedvencünkkel is megyünk egyben tovább, ez egy ilyen kettő az egyben. Már csak azért is, mert a Faithless-t ugyebár mindenki ismeri, és az Insomniát is. És Bibi Rexával összeállva született belőle egy új verzió, egy 2026-os verzió, amivel nyitom a délutáni Live Mix második óráját, úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, itt a délutáni Live Mixben, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Rádió egy Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig. At the turntables now, Loving Arms.

0: játszói mögött. Ez tőled volt, ugye, András, a Lost in a Dream, egy fantasztikus Kama Lambada feldolgozás, és nagyot megy külföldön is ez a dal, ha jól
1: igen,
0: tudom.
1: Hál' Istennek kapom a külföldi rádió statisztikákat, és Európában most jelenleg ugye a rádiós letöltési listák alapján a 10. ez a dal.
0: Wow.
1: Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Jöjjön a jogdíj!
0: Gratulálok, és tök jó lett, tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van. Közlekedési információk jönnek, frissek és fontosak. Összeütközött két autó pár perce Budapesten, a Rákóczi hídon Budáról Pestre, súlyos baleset a 8-as főúton, Karakú és Tüskevár között a 109-es kilométernél. Egyelőre félpályán indult meg a forgalom, és lassú a haladás az M0-as autóúton, az M6-os autópályától Dunaharasztig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is, még egyszer az M0-ason, tehát mindez, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, a tracklista fent lesz, érdekelne annak a 10 perces darálásnak a címe, írja Norbi. Majd oda valamit beírunk, hogy adáscsend, vagy valami ilyesmi. Ezt az adást én is visszahallgatom, kíváncsi leszek.
1: De ez magyar zenének jelentsük le.
0: Ja, mindenféleképpen.
1: Mindenki.
0: Igen. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. A Loving Arms, tehát élőben egészen 7-ig a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Igen, megyünk tovább, de mindezzel kerül még egy momentumot, engedj meg, Geri. Mert hajra, ugye abban a 10 percben szerintem sportolni nagyon jó. Tehát pont az a darálós rész, amikor azt mondja az edzőt, hogy tedd oda, gyerünk, bírod még, nem vagy puding, bírod még. És azért is jó egyébként még ez az adáscsend és ez a baki, mert egyébként olyan ismerősökről derülnek ki, hogy itt vannak velünk, akikről soha nem gondoltam volna, hogy titokba hallgat minket. De itt jó. Van velünk például Eszter is, úgyhogy jó, hogy itt vagy velünk, Eszter. Na de Weekend és The Weekend ugyebár mostanában elég nagy és sok koncertet ad itt Európában is, úgyhogy a volna, hogy titokba hallgat minket. De itt jó. Van velünk például Eszter is, úgyhogy jó, hogy itt vagy velünk, Eszter. Na de Weekend és The Weekend ugyebár mostanában elég nagy és sok koncertet ad itt

0: kint van itt mögöttünk a nagy-nagy monitoron a Balaton, nem, a Strandfesztiválnak az óriási, nagy, majdnem Balaton számot mondtam, a megszokás.
1: Mai nap belefér. Mai nap bármi belefér.
0: Szóval megyünk a Strandfesztiválra jövő héten, szerdától szombatig, onnan szól az élőadás, este 8-tól éjfélig minden nap. Nagyon jó buli lesz, nagyon jó környezetben, nagyon jó helyszínen, nagyon jó közönséggel.
1: Én már nagyon izgatott vagyok, tavaly is nagyon jó volt, Gerivel egy nagyon jó emlékünk van, egy közös emlékünk, és pont azt beszéltük itt adáson kívül, hogy ezt azért illene megismételni.
0: Ja, csak nehogy elmondjuk bárkinek is.
1: Nem szabad elmondani.
0: Nem, egyszer berúgtunk egy kicsit Andrissal, ennyit, tök jó volt.
1: Még jó, hogy megmaszoltuk, hogy nem mondjuk el senki. Na mindegy, ilyen is előfordul a pop szakmában, de minden esetre én is többek között amiatt is örülök, mert élőben leszek végig a Rádió 1-en is, mert ugye élő közvetítés lesz, ahogy Geri is mondta, 6-tól, délután 6-tól éjfélig. Úgyhogy én ennek külön örülök, hogy aki nem tud eljönni a Strandfesztiválra, ő is fog hallgatni.
0: Bizony, tehát ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál Zamárdiból élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján, 8-tól lesz ez nagyon fontos, este 8-tól éjfélig majd az élő közvetítés minden nap, aztán pedig a nyár legvégén jön a Szín, oda pedig páros belépőt nyerhettek már 7 óra után tőlem a Rádió 1 kívánság műsorban. Maradunk Andrissal mind a ketten, egy rövid Hydration Break, aztán még fél órán át itt vagyunk élőben, jó?
1: Juhu!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, mellettem a Loving Arms élőben a lemezjátszói mögött. Jó negyed óránk van még, aztán pedig 7 órától a Rádió egy kívánság műsorban játékok is lesznek napi belépőkért, párosnapi jegyekért a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra. Ott is ott lesz a Rádió egy, két helyszínen képzeljétek el, úgyhogy megnyomjuk rendesen a nyár végét.
1: Te jártál már a színen, Geri?
0: Ez lesz életem első Szegedi Ifjúsági Fesztiválja.
1: Figyelj, Geri, megmondom neked őszintén, hogy Szegedről csak jót tudok mondani. Mondhatni, az a harmadik hazám. Én imádom Szegedet, napfény városa, a Science City, a szín pedig hát mindig azért kitesz magáért, úgyhogy a kedvenc fesztiváljunk között van. Szerintem neked is nagyon tetszeni fog.
0: Mindenkitől ezt hallom, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok óriási, úgyhogy én is nagyon-nagyon várom. Úgyhogy még egyszer páros napi jegyek tehát a színre 7 és 8 között várnak rátok itt a Rádió 1-en. Lendülünk közben tovább.
1: Lendülünk tovább a Regin Ride-ba, és hát a Rádió 1-es kedvencek között vagy mellett vannak azért újdonságok is, amik nem olyan túl rég jelentek meg. Ilyenkor a következő is, ami HC és Noxia közöse, az Alive. Úgyhogy maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió 1-et halljátok, egész nyáron 2 órán át mixelünk, ilyenkor hétközben erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A Loving Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt 120 percben. Kicsit titkon reménykedtem abban, hogy tovább itt leszünk, de sajnos túl jók a technikusaink.
1: Várja, Geri.
0: És hamar megoldották a technikai problémát. No, megint leáll az adás, jó? Úgy szeretném. Mégis
1: azt
0: maradunk.
1: Azt mondtátok, hogy nagyon tetszett ez a zene, gondoltam vissza az egy picit.
0: Mert volt egy olyan negyedórás része, ahol csak egy ilyen berregés szólt nálunk adásban. Elképesztően szerettük egyébként ennek ellenére is, vagy ezzel együtt azt a mai adást. Andrisnak lesz egy nappali bulija, és nagyon remélem, hogy jó sok rádió vagy hallgató ott lesz szombaton.
1: Ha Geri úgy megölelnének, hogy ezt megemlítetted, nagyon köszi. Szombaton igen, drága Bekámmal lesz egy ilyen nappali bulink, úgyhogy igazából a szombaton van már csak ez, vagy ezen a héten már csak ez a kihívásom van, úgyhogy remélem, hogy rengeteg rádió egy hallgatóval találkozunk.
0: Így legyen, jó bulit kívánok, mi pedig találkozunk a World Is My Radio Show-ban, ugye szombat este.
1: Így igaz. Így igaz. Maradjon.
0: Ne, elég volt már. Maradjatok, a Rádió egy kívánság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És fogunk játszani is szín napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd Cibes bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszoldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Hirdessen közvetlenül, kedvező áron az FM 95 Rádió 1-en.
15: Információ és ajánlatkérés a reklámkukac mcdb.hu e-mail címen.
14: FM 95 Rádió 1. Hirdessen nálunk!
15: Reklámkukac mcdb.hu.

0: reklámot hallottak.
1: Debrecen legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Egy perces híreink következnek. Dobó Nikolett vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Néhány év alatt látványosan átalakult Magyarország autóipari térképe. Győr, Kecskemét és Szentgotthárd mellé Debrecen és Szeged is felzárkózik a meghatározó járműipari központok közé, miközben az országban gyártott termékek köre is változik. A hagyományos autó- és motorgyártás mellé elektromos hajtások, akkumulátorok és új generációs villanyautók érkeznek. Olvasható az autopro.hu cikkében. Kozák Luca, a díjasi klasszisa az 5. helyen végzett női 100 méter gáton kedden a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. Holnap is napos, száraz időre van kilátás, 29 fok körüli maximum hőmérséklettel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és a

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Továbbra is nagyon keveset beszélek, viszont nagyon sok ajándékot szeretnék majd adni nektek ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Maris vagyok, sok ilyenek az új számot szeretnénk kérni.
0: Szia, Maris, ez a Dáj. Kinek menjen?
1: Páromnak, Dávidnak.
0: Jól van, együtt vagytok már ilyenkor?
1: Hát én jelenleg itthon vagyok, de párom dolgozik.
0: Na akkor neki jó munkát kívánunk, Shakirával jön tehát a Dáj. És indítom is az újabb játékot, ha jönnétek velünk bulizni Szegedre, a Színre, hívjatok innentől 10-ként, és adom a pár.

0: akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi ma is láger megy, és nem csak a fővárosba, Debrecenbe vagy a Balatonra visszük el fesztiválozni a hallgatóinkat, hanem bizony Szegedre is. Halló, halló!
1: Szimi vagyok, és Szegedről hívnak.
0: Szimi, Szegedről! Mikor voltál a színen utoljára? Minden évben jársz?
1: Igen, szoktunk járni, és idén is szeretnék eljutni a párommal, úgyhogy nagyon örülnék, ha én lennék a tizedik.
0: Aha, akkor jegyetek még nincsen, ha jól sejtem.
1: Nincsen.
0: Szeretnék kérni egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi ma is láger megy.
0: Na most már megvannak a jegyek, te vagy a tizedik!
1: Ez az! Nagyon szuper, köszönöm szépen! Már régóta próbálkozom, úgyhogy bíztam benne, hogy sikerülni fog.
0: Na most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Két jegy a tiéd, két helyszínen is ott lesz a Rádió Egy. Kivel jössz majd?
1: A párommal megyünk kettesben.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, újabb játék néhány perc múlva itt a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Szilvi vagyok. Ray Daltontól szeretnék küldeni egy dalt Jászminnak, a lányomnak.
0: Oké, hol van Jászmin? Mit csinál most?
1: Itt van a nem messze tőlem, és mindjárt jön hozzám. Most jöttünk haza a strandról, és majd megy a barátjához.
0: De szuper, és hát gondolom jót strandoltatok, jó idő volt rátok ma.
1: Igen, nagyon jó volt, igen.
0: És akkor levezetésként

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkában.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, vannak még nálunk bőven napi jegyek a szegedi ifjúsági napokra is. Halló, halló!
1: Szia, Kata vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Kata, hol vagy, honnan hívsz?
1: Debrecen.
0: És elmenni a Szegedre egy jó fesztiválért?
1: Hát, hogyne.
0: Kérem a Rádió Egy szlogen.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Hát meg lesz az az út Szegedre, mert hogy te vagy a tizedik! Mutatom, jó. Hogy mi az ajándék, figyelj!
1: Igen?
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Wow, nagyon szépen köszönöm!
0: És hát úgy képzeld el, hogy idén ott a színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon két színpadunk is lesz.
1: Igen, ez még jó hír.
0: Neked pedig két napi jegyed van, kivel mész?
1: Szerintem a párommal.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: hosszú egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show igazi nagyágyúkkal, Jaminával és Pure Beat-tel. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk tehát a Hydration Break után. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú. Tartalmú adrenalin szint növelő.

0: emlékeztékezni. Ilyen volt ez is, Kashmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 95 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: este 10, hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában is, ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban, és

0: Fire of the Sun és az Alive. Ez egy Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a rádió egyen Jamina a lemezjátszóknál. Egy hét múlva indul a Strandfesztivál. Jövő héten szerdától szombatig minden este ott leszünk a rádió egy stage-en. Lesz élő közvetítés is. És hát idén a strandon fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagy

0: Rádió 1-en. Jamila a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok. Ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy saját dal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sophie közös ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Ja, és Ausztrália egyik leghíresebb DJ-je együtt egy zseniális közös dalban. Ez volt Tones and I és Fisher közöse a Favour a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után jön is Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész Magyarországon

0: Este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még innentől Pure Beat a házban, úgyhogy jó mozgalmas lesz a következő egy óra is. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevaszok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mondhatnám azt, hogy jönnek a vámozgatós muzsikák.
0: Ó, esküszöm, hogy olyan régen jutott már ez eszembe, hogy olyan rég gondoltam már erre, hát ez a szavunk járása volt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Igen, ez valahol ugye a Covid időszak alatt volt ilyen nagyon nagy szójárás, tehát ez lesz ma.
0: Csak a mell, csak a hát, csak a váll. Érezzétek jól magatokat, jó kis esti rádiótornát csinálunk, hajrá!
1: Abszolút, így is van, kezdjünk is vele. A rádió egyik kedvencével indulunk, az olasz DJ hozta össze ezt a slágert. Egy igazi nyári bomba, Alex Kenji és a Bambolé, ezzel kezdünk itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: Volt a napfogyatkozás, te láttad, vagy láttál belőle valamit?
1: Hát tényleg csak minimális a teste, ugye ilyen 4-8 körül, ugye én Érden lakom, ott kisétáltunk, de hát ugye pont már naplemente volt, és hát onnan kevésbé lehetett, tehát nem tudunk felállni valami hegytetőre, vagy valami. Egyébként egy nagyjából egy ilyen 10-15%-osat láttam belőle, tehát annyi ki volt akar van abból, igen.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk közben tovább?
1: David Guetta és Milky közös feldolgozása érkezik, Just the Way You Are című track, ugye az eredeti dal 1998-ban ismerte meg a világ, ugye a Stardust Music Sounds Better With You címmel, hát az a dal ugye a francia house, vagyis a French Touch egyik legendás felvétele és különlegessége, és hát több mint 2,5 évtizeddel később David Guetta és Milky nyúlt hozzá ez az ikonikus dalhoz, és hát ő megkapta a mostani hangzást, és hát azt kell mondjam, hogy az eredeti dal klasszikus dallamvilága megmaradt, és hát persze David Guetta modern hangzása belekerült, már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, Our Is My Radio Show-ban. We'll be right back.

0: A Medusa és a Do Wanna Go Home a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Pure Beat a lemezjátszói mögött, mint mindig szerdánként, egy órában, 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer.
1: Csak én szevaszok, srácok, hello Gerikém.
0: Egy hét múlva pedig tudjátok, hogy hol leszünk ilyenkor. Hát már nem itt a stúdióban, hanem a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Reméljük, hogy ott is jó sokatokkal találkozunk a Rádió 1 stage-en. Tehát még egyszer, jövő héten szerdától szombatig Strandfesztivál Zamárdi, keresetek minket a Rádió 1 stage-en. Mivel folytatjuk közben?
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációja következik, Prospa és Clooney közös munkája, mindkét DJ a modern house zenei szintén meghatározó alakjai. A dal címe pedig Free Your Mind, a modern tech house és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözi. A dalban egy ikonikus house vocal sample is helyet kapott, ami tovább erősíti a régi klubhimnuszok hangulatát. Szerintem zseniális darab, a vocal szerintem borzasztóan fülbemászó, és ezúttal egy új verzióban, egy remixben hoztam, méghozzá Matt Klein verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mario Show-ban.

0: a Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show szerda este, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött, isteni zenék szólnak. Mi volt ez az előbb?
1: Ez egy saját verziónk volt, ugye ez a Rossa című track, Rick Wayne és Jómagam Pure Beat, ugye ez a vokál, ez mindenki számára egy elérhető free downloados vokál, és mi ebből készítettünk egy saját verziót, ez volt a Rossa.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ahogy szoktuk mondani, a régi szép időkben jön az utolsó 20 perc, ami most inkább 15, de az a lényeg, hogy ez a finálé, amit mindig nagyon-nagyon szoktatok szeretni.
1: Így van, ilyenkor már tényleg behozzuk az igazi pattogós Pure Beat dalokat. Egy igazi house klasszikussal megyünk tovább. A 2003-as Ticket to the Ride című track eredetileg a hamburgi német DJ és producer duo Psych and Sugarstar nevéhez fűződik. Sessa és Sugarstar két német house producer, akiknek az a daluk egy nagyon komoly klubsláger volt abban az időben. Most pedig jön egy újra gondolt változat, ahol az eredeti vokál megmaradt, viszont egy teljesen új köntös kapott. Adam Miller változatában ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Rosalind és a Heart Like Mine a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ez volt ma a záró trackünk. Pure Beat, neked milyen lesz még a hét?
1: Holnap indulnak a fellépések, csütörtökön Tisza Füreden leszek megtalálható, pénteken Balaton lelé lesz az önálló estém, és még találkozunk Budapesten, szombaton pedig egy hosszú este vár rám, ugyanis egy budapesti daytime partin kezdek, utána érkezem Széchenybe, aztán Gyömrőre, aztán pedig Siófokra.
0: Ó, de szép menet lesz ez, azt a mindenit, jó bulikat, Lacikám!
1: Köszönöm szépen, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Így van, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája.

Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World Is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu, a kedvencek pedig jönnek továbbra is, most Ed Sheeran és a Camera, amit indítok.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy. Loi, David Puentes, Golden Summer egy igazi nyári kedvenc attól a német énekesnőtől, aki nem csak tehetségkutató döntőse volt, de az állatos énekes német verzióját is megnyerte néhány éve. Loi, David Puentes oldalán a Golden Summerben itt a rádió egyen. Itt csak igazi mai sláger.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta és Jennifer Lopez párosa, hát ez egy igazi aranypáros, ezzel szerintem az összes producer, sőt, minden zeneszerető elmondja, hogy nem lehet tévedni. A nagy sláger pedig közösen össze is hozták. David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight, ezt szerintem a rádió egyen.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten is játszunk, folyamatosan hozzuk a legnagyobb élményeket. Most például a szegedi ifjúsági napokra juttatjuk be a hallgatókat, mert hogy természetesen ott is ott lesz a Rádió egy, sőt, dupla stage-el lesz egy délutáni, meg egy esti színpadunk. Nagyon vagány lesz. A játék pedig pörög majd napközben. Az igazi mai slágerek pedig addig is megállnás nélkül. Most Ray Dalton is a Do It Again, amit indít.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy az óra végére, pedig egy bombadalt hoztam. Imádni fogjuk. My Smith Stargazing, az énekesnek a szülő városában pedig sokkal több magyar járt már, mint gondolnánk, ugyanis Lutonból származik, ahol ugye hát nagyon sok Londonba tartó gépszelle. Szóval onnan érkezik már is My Smith az igazi mai slágerrel, ez a Stargazing itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi